0: Minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Érzem, hogy

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szeretünk.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Sunshine FM. Csak jó zene!
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Két gyermek halt meg már idén az elektromos rolleres balesetekben. Szeptember végéig korlátozzák a fakitermelést. Három országból is megszűnt a gyorsított munkavállalási eljárás. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az időjárásnak megfelelően közlekedjenek, és nyilvánvalóan nagyon sok a motorkerékpáros, kerékpáros az utakon. Kirándul övezetekben nagyon sokan tartanak és odavet. Hétvégén úti céljukat. Jelentős leterheltséggel kellett számolni az elmúlt napokban már, de a nyárias időjáráshoz továbbra is alkalmazkodjanak. És nyilvánvalóan a parkolással, megállással kapcsolatosan, akik a gépjárműveket leteszik, ott hagyják, győződjenek meg, hogy a szabályoknak megfelelően tették-e, és nem-e okoz esetleg fennakadást, vagy szabad-e parkolni. Nagyon sokan ilyenkor az árnyékos helyeket kedvelik, viszont az autóbuszvezetők végállomásoknál azt kérik a közlekedőktől, hogy ne álljak el az autóbuszok haladását, illetve a körforgalmaknál való visszakanyarodását az autóbusz végállomásoknál. Szabolcs-Szatmár Hajdú-Bihar vármegye területén is jelentős leterheltség az M3-as autópályán. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Idén már két 14 év alatti gyermek vesztette életét elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves fiú pedig 3 hónapja kómában fekszik. A balesetek áldozatai és sérültjei nem viseltek védőfelszerelést. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyermekeket érintő e-rolleres balesetek száma. A traumatológusok súlyos, korábban ritkán tapasztalt sérülésekről számoltak be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közelmúlt úgy nyilatkozott, a szabályozás szigorítása már nem halogatható, ugyanakkor a rollerek teljes betiltását nem tartja indokoltnak. Jövő héten kerül az országgyűlés elé a kormány korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagja. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jogszabályok az uniós források lehívásához szükséges úgynevezett szupermérföldkövek teljesítését szolgálják. A tervek szerint bővül az integritás hatóság jogköre, amely bizonyos esetek a nyomozások folytatását is kezdeményezheti, illetve közbeszerzéseknél beavatkozhat szabálytalanság gyanúja esetén. Szigorodnak a vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenségi szabályok is, valamint átláthatóbbá válhat az állami támogatások elszámolása. Az Európai Bizottság friss országjelentése szerint hosszú távon jelentős költségvetési kockázatot jelenthet a magyar nyugdíjrendszer. A dokumentum arra figyelmeztet, hogy a nyugdíjkiadások az elkövetkező években számottevően emelkedhetnek, ami az államadósság növekedéséhez is hozzájárulhat. A jelentés kiemeli, hogy egyre nagyobb a különbség a korábban és a most megállapított nyugdíjak között, mivel az új nyugdíjak a béremelkedéseket is követik, míg a régebbiek jellemzően csak az inflációval nő. Az Európai Bizottság a 14. havi nyugdíj kapcsán azt írja, hogy bár emeli az átlagos nyugdíjszintet, nem csökkenti érdemben az alacsony és magas nyugdíjak közötti különbségeket, miközben növeli a költségvetés terheit. Kedvező képet mutatnak a legfrissebb szennyvízvizsgálati adatok. A szakemberek szerint egyenlőre nem várható a koronavírus fertőzések számának növekedése hazánkban. Az elmúlt héten valamennyi vizsgált helyszínen stagnálást tapasztaltak, a vírus örökítő anyagának koncentrációja minden mintában az alacsony tartományban maradt. A szakértők szerint ez megfelel a nyári időszakban megszokott tendenciának, amikor általában visszaszorul a légúti fertőzések terjedése. Szeptembertől megszűnik a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszere. A kormány döntése szerint a rendszer túlzott adminisztratív terhet jelentett a pedagógusok számára, miközben nem adott valós képet a szakmai munkáról és a fejlődési lehetőségekről. Lannert Judit oktatási miniszter közölte. Az idei tanévben felfüggesztik a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettségeket, ugyanakkor a korábban megállapított teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a cél egy olyan rendszer kialakítása, amely valódi szakmai visszajelzést ad, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat. Két ütemben alakítaná át a kormány a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az uniós tárgyalások során olyan megoldás született, amely több esetben lehetővé teszi az állami vagyon visszakerülését az állami kézbe. A felsőoktatási intézményeket nem fenntartó alapítványok esetében a augusztus végéig készülhet javaslat a vagyon visszarendezésére. Az egyetemeket működtető alapítványoknál fokozatos átmenet várható. 2026-tól szigorodnak az átláthatósági és vagyonnyilatkozati szabályok, a szerkezeti átalakításokról pedig 2027-től dönthetnek. Már több mint 18 ezeren csatlakoztak ahhoz a petícióhoz, amely a kotorékozás betiltását követeli Magyarországon. A kezdeményezést a Róka Lesz alapítvány indította. A vadászat ezen formája során ugyanis kutyákat küldenek föld alatti üregekbe, hogy kiűzzék vagy sarokba szorítsák az ott élő állatokat. Az állatvédők szerint a zárt térben zajló összecsapások jelentős stressz és súlyos sérüléseket okozhatnak mind a vadon élő állatokban, mind pedig a vadászkutyákban. A petíció támogatói úgy vélik, a gyakorlat nem egyeztethető össze a modern állatvédelmi elvekkel, ezért törvényi tiltást sürgetnek. Átfogó megállapodás született a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvi jogainak bővítéséről. A bejelentés szerint Ukrajna vállalta a nemzetiségi iskolák rendszerének visszaállítását, valamint azt, hogy a magyar nyelv az oktatás mellett az iskolai adminisztrációban és kommunikációban is szabadon használható legyen. A kárpátaljai magyar diákok a jövőben magyar nyelven is érettségizhetnek és felvételizhetnek, bizonyítványaikat pedig magyarul is megkaphatják. Az iskolákban magyar nyelvű feliratokat helyezhetnek el, és szabadon használhatják a magyar nemzeti szimbólumokat is. Az ukrán fél azt is garantálta, hogy az alacsonyabb létszám mellett is fenntartja a nemzetiségi iskolákat. A közeljövőben egyébként Volodymyr Zelenszky találkozhat Magyar Péterrel is, ahol további tárgyalások várhatóak. Akár 250-270 ezer vállalkozó is áttérhet a kata adózásra 2027-től a GKI gazdaságkutató ZRT elemzése szerint. A kormány tervei alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója ismét szélesebb körben válhat elérhetővé, miközben megmaradna az egyszerű adminisztráció és a kedvező adózási forma. Az elképzelések szerint a vállalkozók újra számlázhatnának cégeknek is, ugyanakkor a szabályozásnak tartalmaznia kell a bújtatott foglalkoztatást kizáró garanciákat. A kata népszerűsége a 2022-es szigorítása előtt csúcsra jutott, amikor mintegy 440 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. A végleges jogszabálytervezet egyébként várhatóan 2026 és 27 fordulóján készülhet el. Eljárást indított a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal a CATL debreceni telephelyénél történt májusi eset miatt. A kormányhivatal közlése szerint a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a zöld folyékony hulladékot szabálytalanul engedték a csatornába, ezért eljárás indult a cég ellen. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatot, és kötelezte a vállalatot a kommunális szennyvízhálózat, valamint a csapadékvíz elvezető megtisztítására. A CATL a szennyezést határidőre megszüntette, de a hatóságok bírságot szabnak ki. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. A szeptember 30-áig tartó intézkedés azokat a fakitermeléseket érinti, amelyek hosszú távon befolyásolják az erdők állapotát. A biztonsági természetvédelmi és erdőfenntartási munkák ugyanakkor továbbra is elvégezhetőek. A moratórium ideje alatt felmérik az érintett erdők állapotát, és új természetvédelmi szabályokat is kidolgoznak. A kormány hangsúlyozza, az intézkedés nem veszélyezteti az ország tűzifa ellátását, mivel kizárólag a védett területekre vonatkozik. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait a kormány, azonnali hatállyal megszűnt a gyorsított eljárásban történő munkavállalás lehetősége a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból érkező dolgozók számára. Munkaerő kölcsönző szervezetek szerint a döntés rövid távon elsősorban a mezőgazdaságot és a vendéglátást érintheti, később pedig a feldolgozó iparban, a logisztikában és a szolgáltató szektorban is munkaerőhiányt okozhat. A szakmai érdekképviseletek kifogásolják, hogy a döntés előtt nem történt széles körű egyeztetés az érintett szervezetekkel. Már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő szerint a változások célja a kiegyensúlyozott tájékoztatás megteremtése. A részleteket egyelőre nem ismerjük. ismertették, de a közmédia Reformlia már a választási kampányban is fontos témája volt a Tisza pártnak. Magyar Péter korábban többször bírálta a közmédia működését és átfogó változásokat ígért. A bejelentés előzménye, hogy pénteken távozott posztjáról az MTVA korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel. Szemerei Samut bízta meg az országos főépítészi feladatok ellátásával Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A kinevezés a hivatalos értesítőben is megjelent, egyúttal hatályon kívül helyezték a korábbi főépítész megbízását. Szemerei Samu építész és városépítész, aki korábban az új közlekedési múzeum projektjének építészeti vezetője is volt. A miniszter szerint feladata, hogy a település fejlesztésben a hosszú távú szemlélet, a fenntarthatóság és a magas építészeti minőség érvényesüljön a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Visszavonta a Novo Studium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alap támogatását Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a pályázat nem felel meg az eredeti kulturális céloknak, és jogszerűségi aggályok is felmerültek. A miniszter bejelentette, megkezdik a hasonló támogatási ügyek felülvizsgálatát, és indokolt esetben visszaszerzik a közpénzeket. A közlemény kitért arra is, hogy az előző években jelentős állami támogatás jutott a Mága Zoltán nevéhez köthető koncertprogramokra. Tar Zoltán hangsúlyozta, a közpénzek felhasználásának minden esetben a közérdeket kell szolgálnia.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Európa csúcsára értek a debreceni kézilabdás lányok. Távozott a Sparitól, Izraelben folytatja a ciprusi védő. Következnek sporthíreink. Történelmi sikert aratott a DVSC Schaeffler ifjúsági együttese. A debreceni lányok megnyerték az első alkalommal kiírt női európai ifjúsági kézilabdaligát. A budapesti MVM Domban rendezett döntőben a román CSM Bukuresti ellen hosszabbítás után 41-39-re győztek. A hajdúságiak az utolsó percekben még elveszítették 3 gólos előnyüket, de a ráadás elején gyorsan elléptek riválisuktól, és ezt már nem engedték ki a kezükből. A debrecenieknél Takács Vera 13 gólt szerzett, míg Kun Liliana 6-szor volt eredményes. A bronzérmet a győri Audio Eto KC szerezte meg a Ferencváros legyőzésével. Új csapatnál folytatja pályafutását Pavlos Correa, aki a nyáron távozott a Nyíregyháza Spartakusz FC együttesétől. A 27 éves ciprusi védő az izraeli Maccabi Petah Tikva csapatával írt alá 1 éves szerződést. Correa másfél szezont töltött Nyíregyházán, ez idő alatt 20 NB1-es mérkőzésen lépett pályára. A klub és a játékos szerződése június végén járt volna le, a felek azonban nem hosszabbítottak. Így a védő szabadon igazolhatott új együtteséhez. Ma térségünkben túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhőzet jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 29 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene!

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe illacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
2: Úgyse tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
1: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked. Akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
2: Fogalmat. Mit csináljál?
1: Rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
2: Azt sem tudnám, hogy kokain van benne.
1: Tehát hát elmondom, rá van írva. Hát otthon is ráírom, cukor, só.
2: De hogy összekeverd, nem?
1: Hát
2: anyukám, kicsit. Hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
1: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit. Te tettél bele elég kokaint?
2: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
1: Hát, másabb most... a hatása, mint a lisztnek, a biztos.
2: Igen, sok vidám pék lenne a környékemben. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz?
1: De tényleg, kint fel.
2: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
1: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
2: Na, a banánt felismerném.
1: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát ez itt már nagyon nagyban játék.
2: Nagyon nagy, és akkor jeléd raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
1: Hát először szólnék Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
2: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
1: Az a jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kilós zsákba rakják.
2: Igen, 70, na jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknak, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
1: Hát azt mondanám, hogy itt hajom neked egy ér.
2: Én fél ér odaadom, csak vigye valaki.
1: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
2: Nem is láttunk még.
1: Azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz, hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulja?
2: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
1: A másik az, hogy valaki az nagyon biztos. Keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
2: Nem, ilyenkor el kell menni, a filmekben mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor oda mész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
1: 70 kiló.
2: És akkor így előveszed a csomagtartóba.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
2: De annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik. De
1: hát
2: hogy...
1: 70 kiló, az ugye 70 ezer gram.
2: Igen. És ez csak egy kis része volt. Mert, hát, azt mondom,
1: mert 522 kiló.
2: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikus felfogott.
2: Igen. Meghozták a banánt, oké. Okay. Kicsit több lesz főnök, maradhat, 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos dúzatban állók.
2: Megszívta magát menet közben.
1: Majommal megszívta magát. Igen. Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a sporthírek. Egyre nagyobb ez a cetli, ami annak idején egy icipici kis post-it cetli volt.
3: Hát csak ezt találtam.
2: Ja, ez csak,
3: a, ez csak a véletlen műve, mert lenyúltam már az összes ilyen kis post-it cetlit, és majd nem mondd meg Kondor Rolinak, de neki azért hiányzik az asztaláról olyan sok.
2: Mert... Nem múltkor kérdezte, hogy nem láttad a szerződéseket, a tavalyi év összes szerződését.
3: Volt már olyan, hogy egy ilyen kis papírfeszni volt, aztán rájött a másik oldalon, még volt rá gépelve néhány dolog, de azt hittem, azt már nem használják. Hát van mit felírnom, igen, mert hogy Debrecenben zajlik az élet, mégpedig az edzőváltások terén. Gert Remmel lett a Loki új vezetőedző, Észtországból érkezik, illetve egész pontosan Lengyelországból érkezik, de észt származású, mert a lengyel ligában volt legutóbb, és nem egyedül érkezik, hanem asszisztens edző is jön vele, úgyhogy megvan az új vezetőedzője a Debrecennek, mint ahogy megvan a Deacnak is, Kondás Elemér lesz. Azt gondolom, a debrecenieknek nem kell bemutatni Kondás Elemért, hiszen azért játszott a Loki csapatában, később volt a vezetőedzője, sikeres vezetőedzője. Most az NB3-ban volt máshol edző, és most a Deachoz visszatért. Pont pár hete találkoztam vele személyesen, és akkor mondtam neki, hogy ó, Elemér, régen találkoztunk, és ennyit mondott, hogy nagyon jó kedélyű volt, és ennyit mondott, hogy hát most se ide akartam jönni, csak elaludtam a vonaton. Épp egy foci meccs kezdete előtt, és hát az első félidőben egyébként hát akkor vereséget szenvedett a csapatával, és már az első félidőben látszott, hogy nem fognak nyerni Nyíregyházán, és érdekes volt, mert ő onnantól kezdve azzal volt elfoglalva, hogy most szabályos volt az egyik bedobás, vagy nem, és mondta, hogy hát mi úgy tanultuk, hogyha belépsz a pályára, nem szabályos, mire az asszisztens most azt mondta, hogy ha a sarka hozzáér a vonalhoz, akkor most már az is szabályos.
2: Mert hogy nem nyújtott karral, meg
3: igen, igen, tehát hogy de aranyos volt, hogy ő már akkor érezte, hogy hát ebből a meccsből már sok nem lesz, de valami azért legyen, legalább egy új szabályt akkor elmélyítünk, úgyhogy ő lesz a Deacnak a vezetőedzője. A Deac éppen, hogy lemaradt egyébként az NB2-es osztályozóról, az utolsó mérkőzést bár megnyerte, de miután a Cigán nagyobb különbséggel győzött, így aztán a debreceniek lemaradtak, és hát ott volt edzőváltás több is. Urbin Péter kezdte, aztán Spitzmüller István volt a megbízott edző itt az utolsó néhány mérkőzése, most pedig Kondás Elemér veszi át tehát a Deacnak az irányítását. Egy érdekes program vasárnapra, tulajdonképpen egy tabu és ritkán beszélünk erről, főleg a hölgyeket érinti, bár állítólag van férfi klimax is, bizonyos kor után már a férfiak ezt tagadják, és hát mi biztosak vagyunk abban, hogy nincs, csak amikor feszültek vagyunk, az valamiért másképp, más miatt van. Tehát a légköri viszonyok miatt, meg hogyha elkezdünk egy kicsit mi is változni, nyilván terebélyesedni, akkor az is annak köszönhető. De a hölgyeknél ez azért még mindig egy ilyen tabu téma, pedig igazából ez a természetnek a rendje. És hát ennek apropóján most Szilágyi Andrea, aki egyébként ezt így felvállalt, és egy ilyen coachként is dolgozik, egy futófesztivál, vagy futóversenyt rendez tulajdonképpen a hétvégén Nyíregyházán, a Sóstói Erdőben, ez vasárnap 10 órakor kezdődik, ugye már 9:30-kor érdemes gyülekezni, és csak regisztrálni kell, vannak ajándékok is, de nem versenyről van szó, itt inkább egy ilyen figyelemfelhívásról, beszélgetésről. Ha valaki nem akar futni 5 kilométert, mert ez a táv, akkor 2,5 kilométert lehet sétálni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog, pontosan azért, hogyha valakiben ilyen kérdések merülnek fel, akkor akár erre is választ kaphat. Mint ahogy arra is választ kaptunk, hogy mennyibe kerül egy-egy csapatnak majd a világbajnoki szereplés, vagy legalábbis a szállás költségek. Tehát gyorsan itt összegyűjtötték nekünk, nem sok van most már egy hét múlva gyakorlatilag rajt a világbajnokságon.
2: De mekkora nyomást helyeznek ezzel a csapatokra és a játékosokra, hogy srácok, ez nagyon drága hotel, úgyhogy muszáj nyernetek.
3: És mindent megkaptok. Igen,
2: mert tehát különben ugye nektek kell összedobni.
3: Pontosan, tehát amikor azt hallod, hogy a Four Seasons Hotelnek a nem tudom milyen lakosztályát, és utána az egész hotelt kibéreli. Például, jól emlékszem, a francia válogatott. A német válogatott egy 100 éves kastélyban száll majd meg. Ők szeretik, úgy tűnik, az ilyen régiesebb dolgokat, meg tényleg ilyen királyi rezidencia. Hát minden adott ahhoz, hogy felkészüljenek.
2: Ilyenkor elmennek azért még edzeni? Meccsek között?
3: Hát persze, tehát ők azért ott edzenek, csak próbálják kizárni a külvilágot, hogy minél nyugodtabb körülmények között jobban készülhessenek, és minden luxus adott gyakorlatilag nekik. Olyannyira, hogy az angol válogatott például még az ágynemüket, meg a matracokat, amiket alszol, egy külön repülőgéppel elszállította a szállodába otthonról. Tehát, hogy mindenki a saját matracán alszik, a saját ágyneműjében.
2: Én meg papírszívószállal szenvedek, meg gyűjtöm a kupakot, meg visszaviszem a flakont.
3: Igen, hogy ne szennyezd a környezetet. Uh-huh. Itt meg van külön repülőgép arra, hogy elvigye a párnahúzatot meg a paplanhúzatot Angliából a azért, hogy, hogy aztán abba aludhasson majd a angol válogatott, mert hogy azt mondják, hogy, hogy elolvastak mindenféle, volt tesztelő, elmegy, aki teszteli a szállodát, végignézi, és keménynek találta egy kicsit a matracot. Mondjuk van,
2: mindenkinek ugyanakkor a háta van?
3: Nem tudom, de van, valaki már kimondottan a kemény matracot szereti.
2: Szerintem az pihentetőbb a kemény, vagy a fél kemény.
3: Igen, de úgy voltak vele, hogy tudjátok mi a tuti, ha mindenki azon alszik, ami, ami otthon van. Na most az a pek, hogyha otthon már úgyis ilyen selejtezés előtt állt a matrac, és az, ó, anyukám, már fáj mindenembe, cseréljük le ezt a matracot, na nem baj, majd a szállodába kapok egy jó keményet, majd megérkezik, és hát...
2: Mire a saját
3: jelzod? Kifeküdt matracomat.
2: Igen, annyi, hogy nyilván elhozod otthonról, de hát azon alszik az asszony is melletted, nem?
3: Igen.
2: Tehát, hogy hát, vagy a feléd hozod?
3: Lehet az asszony is benne van. Tehát, hogy egyébként ez is egy kérdés. Nagyon sok esetben volt az, hogy, hogy tiltott volt például a szexualitás, tiltott volt a feleségek, barátnők, hogy ott legyenek, mert megzavarja a felkészülést, kivéve ugye ami emlegetett dánok az Európa-bajnokságot, mikor megnyerték, és söröztek minden este, meg bulisztak, meg mentek az asszonyok, meg együtt voltak, és meg lehetett nyerni így is. Úgyhogy, de hát ugyanez igaz volt annak idén az angol feleségekre is, ami meg ilyen hírhet volt, már most meg nem mondom, melyik VB volt, amikor az angol feleségek például Beckhamnek a feleségek, ő is elmentek bulizgatni esténként, és akkor tulajdonképpen egy idő után a sajtó már nem is a játékosokat meg a focit követte, hanem a feleségeket. Kinek a felesége, hol bulizott, mit csináltak, berúgtak-e, nem rúgtak, mikor értek haza, stb. Hát nyilván ez meg elvonta a focisták figyelmét megint, hogy már megint kinyitom az újságot, ott az asszony.
2: Jó, hogy nélkülük mentek
3: el. Persze, hogy ők ott voltak.
2: Mert hát mondjuk hát, az nem az
3: igazi. Elmentek a helyszínre, kísérték a férjeket, aha, de nyilván nem mehettek be az erődítménybe, meg nem aludhattak ott, hát valahogy elütötték az időt, és így aztán elmentek bevásárolni, és jöttek ki a vásárlóközpontokban mindenki, nem tudom, 6 szatyorral, mert még kellett még 2 csizma, meg még 3 ruha, meg utána este bulizni, és akkor így nyilván a sajtó, egy idő után a brit sajtó elkezdte őket inkább követni, mert sokkal izgalmasabb volt, mint a maga a foci teljesítmény. Úgyhogy ez is egy érdekes, most például megint az angolokat majd külön biztonsági szolgálat védi, tehát tényleg, mint egy erőd oda, seki sebe senki nem mehet majd. Nagyon készülnek ők is, és szeretnének jól szerepelni nyilván a világbajnokságon.
2: Hát amúgy ezt tényleg lassan a csúcsra járatják, hogy már tényleg ott járunk nem sokára, hogy a következő VB-re az lesz, hogy jó, akkor most egy hónappal a VB kezdet előtt mély álomba kerültnek a játékosok, meg transzba esnek, meg hibernálás, meg mindenféle hipnózis.
3: Igen. Hát gondolj bele, ilyenkor, hogy izgulhatnak a szövetségi kapitányok, amikor még a múlt héten még a BL döntőről beszéltünk, ott is van jó néhány válogatott játékos, és akkor azt látod, hogy a lábához kap, megsérül, mondjuk akár egy Dembélé-ről beszélünk. Hát a francia kapitány, amikor meglátta, hogy Dembélé már alig bír állni, meg le kell cserélni, és mondjuk, édes Istenem, hát egyik alapemberem, csak meg ne sérüljön.
2: Tehát ha lesz szimulálja, adjad a szteroidot neki, adjad, nyomjad a lábába.
3: Azonnal cseréled, jász, de hogy sérült vagy, ilyen is volt.
2: Hát igen.
3: Tehát annak
2: igen. Attól függ, hogy mi a prioritás.
3: Igen, igen. Hát nekem még mindig a kedvenc történetem a Torgelle Sándoré volt ugye Németországban, aki annak idején jött volna haza Magyarországra, de nem akarta elengedni az akkori német csapata, majd intézkedett meg minden, de akkor se engedték el, valami fontos edzőmeccs volt, aztán 3 perc múlva már telefonált, hogy már úton van, és akkor mondta a szövetségvezető, hogy sikerült elintézni, hogy megkezdődött a meccs, de gyorsan kiállítottak. Tehát ő elintézte, hogy a második percben már zuhanyozhasson.
2: Igen, és a mez alatt már a kabát volt.
3: Már eleve úgy lépett utcai cipőben. Igen, egyébként megnézték, 1,3 millió dollár között ennyibe kerül egyébként ez a szállás egy átlagos csapatnak most a világbajnokságon. Nyilván mondjuk itt a németről vagy az angolról beszélünk.
2: Hát de mennyi időre?
3: Azért, hát ez most a következő hetekre. Azért ez így komoly összeg, úgyhogy ezeket a szövetségnek ki kell fizetnie. Nyilván kifizetik, csak hogy a legjobb körülmények legyenek. Na, ehhez képest biztos, hogy lesz jó néhány csalódott csapat, meg szurkoló, majd akik lehet, hogy az első körben kiesnek.
2: Hát lesz, mert az elmúlt 2-4 években is, EB vagy VB-nél is olyan csapatok estek ki a legelején, hogy itt csak így döbbenten néztük, hogy az olaszok nem hogy kiestek, hanem volt, ahol be se jutottak.
3: Most ki se jutottak.
2: Na megint, na akkor igen. Egy újabb példára.
3: Így van. Eltaláltad az olaszokat. Olyan, mint hogyha az Európa-bajnokságon, amikor megkérdezték a szőke hölgyet, hogy kinek fog szurkolni, hát az argentinoknak. Hát EB-n azért ritkán szerepelnek argentinok. Most szerintem
2: most remélem, hogy nézik.
3: Az olaszok megnyerik a VB-t, arra garantáltan nagyon nagyon nagy ott van.
2: Nagyon nagy?
3: Nagyon
2: na
3: nagy.
2: Mindjárt megnézem.
3: Azt feltétlenül majd. Fogad meg, csak találja a fogadóirodát, ahol erre lehet fogadni, de biztos van olyan, aki ezt is kirakta, és az lesz olyan hülye, aki majd erre fogad. Na mindegy, szóval kezdődik majd lassan a világbajnokság, nem tudom, hogy mennyire lesznek pihentek a játékosok, nagyon ki vannak hajtva, nagyon sok mérkőzés volt, nemzetközi meccs, hazai meccs, kitolódik a szezon, válogatott mérkőzések. Ez azért a világbajnokságnak sem tesz olyan jót, mert régen annyira vártad, hogy kezdődjön a VB-EB, most meg így egymásba érnek gyakorlatilag a meccsek, és utána, ahogy véget ér a VB, egy hét múlva már kezdődik például a labdarúgó NB1, úgyhogy nyilván azt is várják már a szurkolók, tehát gyakorlatilag a fociban most már nincs szünet.
2: Igen, úgyhogy a focisták várják a legjobban a mesterséges intelligencia és a robotok érkezését.
3: Játszanak helyettük.
2: Amelyek kicsikét majd tehermentesítik őket. Na jó, meglátjuk, úgyhogy gőzerővel mi is rá startolunk itt a VB-re, és fókuszálunk majd, és mindenképpen beszámolunk az eredményekről. Laci, neked köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezerenként.
2: Hát attól függ, hogy hol használod. Ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználod. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom, kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
1: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
2: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
1: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik, kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, a másik, olcsó anyagok.
2: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlagembernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan, Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autóeladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért hatszor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
1: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az olajcsere.
2: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserélem, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
1: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
2: Bármilyen. Amilyet szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, mert milyen pólósz, ez milyen címkét, várjunk rá.

0: Betető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Igen, a szemed már nem lesz sokkal rosszabb.
2: Na, az mondjuk tényleg igaz. Tehát nekem olyan brutálisan elkezdett romlani például a szemem egy ilyen másfél év alatt, hogy az valami hihetetlen.
1: Oké, de te rövidlátó voltál?
2: Pluszos.
1: Hivatalosan? Nem, akkor te távol. Te közelre nem láttál jól.
2: Így van, olvasni nem tudtam.
1: Az a rosszabbik eset, mert az enyém az idővel amúgy javul, meg
2: igen,
1: megáll.
2: De ugye kontaktlencsét hordok, tehát így ezzel nem volt gondom, de Sipos Maria megtanított egy trükkre, hogy azt mondta, hogy ha olvasod, tegyél még fel egy olvasó szemüveget a kontaktlencsére. És úgy látni fogsz. És akkor így megoldódott ez a probléma. Most az összes optikus így ezt csinál, így a fejéhez csap, hogy édes Istenem, ezek a bolondok kinyírják a saját szemüket, de hogy működik, úgy látom a monitor.
1: Hát ott van például a selfie bot. A fiatal azért használja, hogy lefotózza önmagát, az idős azért használja, hogy megnyúljon a karja, és jobban lássa, mert ugye közelre már nem lát.
2: Hát az egyik volt operatőr kolléga, aki nyugdíj előtt állt, ő mondta, hogy a kávé automatánál csináljak már neki egy kávét, és mondtam, hogy de hát ott van a gomb megnyomott kész, és mondta, hogy de hát nem látom a kis mini ikonokat, hát hogy most melyik a rövid, meg melyik a hosszabb, majd utána egyszer nem együtt mentünk meccsre, és akkor a következő alkalommal így küldte nekem boldogan, hogy lefotózta a telefonnal, ránagyított, és most már tudja, hogy melyik gomb. Ilyen operatőrrel dolgoztam.
1: Igen. Esetleg néhány felvételt mutass már meg, amit ebben az időszakban készített.
2: De képzeld el, hogy az volt a jó, hogy a kamerája olyan volt, hogy dioptriát, de lehetett állítani a keresőnek a képén, és ezért fel tudta nagyítani magának, és úgy tökéletesen látott.
1: Igen.
2: Na, most a legközelebb állítsd be a kamerát, ha kávét akarsz
1: főzni. Rájöttünk, hogy ki volt az a fantom, akit itt láttunk sétálgatni. Folyton kamerával járkált mindenhova. Azért, hogy lássuk kettővel ráadásul.
2: De egyébként ezt hozzáteszem, majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati utatót, összetételt, minden. Hát olyan, olyan mák szemnyi. Tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
1: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
2: Igen. Na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némely. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
1: Na, és hát még így a végére egy, az izületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
2: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
1: Dr. Váci csatlakozik?
2: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt, és mi nem.
1: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
2: Az enyém meg elmúlóban van. De már az Zolikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy vagy indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
1: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen
2: igen,
1: új.
2: Igen, átmegy a térdbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
1: Kérem, visszavállat.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: a képlet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Hamis földgázszámlákkal próbálják megszerezni az adatokat a csalók. Ideiglenesen megmenekült a Tiszta Szoftver program. Tavaly 635 rolleres balesetet regisztráltak. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb internetes csalási hullámra figyelmeztet az MPM. A bűnözők ezúttal a szolgáltató nevében küldenek elektronikus leveleket, amelyekben állítólagos, ki nem fizetett földgáz számlára hivatkozva próbálják meg megszerezni az ügyfelek személyes vagy banki adatait. A csalók egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, a hamis üzenetekben még az MPM nevével történő visszaélésekre is felhívják a figyelmet, hogy hitelesebbnek tűnjenek. A szolgáltató most arra kéri az ügyfeleit, hogy ne kattintsanak a gyanús fizetési linkekre, ne adják meg a személyes vagy bankkártya adataikat, és ne utaljanak pénzt a levélben megadott számlaszámokra. Július 30-áig meghosszabbították a Tiszta Szoftver program felsőoktatási szerződését, így a hallgatók és oktatók továbbra is hozzáférhetnek a Microsoft irodai és együttműködési szoftvereihez, köztük a Word-höz és az Excelhez is. A bejelentést Táncs Zoltán tudományos és technológiai miniszter tette közzé, hozzátéve, hogy már dolgoznak a hosszú távú megoldáson. A korábbi konstrukció még februárban lejárt, ezért szükségessé vált az átmeneti megállapodás. A program egyébként hosszú évek óta biztosít kedvezményes vagy ingyenes hozzáférést a digitális eszközökhez a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára. A mostani hosszabbításnak köszönhetően a szolgáltatások a nyári időszakban is zavartalanul használhatóak maradnak. Egyre sürgetőbb az elektromos rollerekre vonatkozó közlekedési szabályok megalkotása Magyarországon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint akár néhány héten belül módosíthatják a kreszt a balesetek számának csökkentése érdekében. A Netrisk adatai szerint tavaly egyébként 635 személyi sérüléses rolleres baleset történt, ami több mint 70%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A statisztikák szerint sok kiskorú is érintett az ilyen esetekben. A közelmúltban Budapesten egy brit turista szenvedett életveszélyes sérüléseket, amikor elektromos rollerrel elesett. A tervezett szabálymódosítások célja egyébként a közlekedés biztonságának növelése és a balesetek számának visszaszorítása. Új éghajlati portált tett elérhetővé a Hungaromet. Az online felület egy helyen gyűjti össze az éghajlat változással kapcsolatos adatokat, kutatási eredményeket és szolgáltatásokat is. A szakemberek a fejlesztés során mintegy 200 év mérései és modellezési adataira támaszkodtak, így a felhasználók részletes képet kaphatnak a hazai éghajlati folyamatokról és a várható trendekről is. A portálon elérhető többek között a meteorológiai adattár, a klímaadat, valamint Magyarország digitális éghajlati atlasza is. Az oldal különböző ágazatok, például a mezőgazdaság, a turizmus, vagy éppen a vízgazdálkodás számára kínál hasznos információkat. A Hungaromet szerint az új rendszer célja, hogy segítse a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma térségünkben túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhőzet jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 29 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: Az egykori Bobsinclair World Hold On ezúttal egy átiratban Fischertől. Jó reggelt, 6 óra 17 perc van. Üdv a keltetőben, és üdv egy újabb hét kezdetén. 26-28 fok lesz majd a csúcsérték, magas UVB sugárzás, úgyhogy erre készüljetek, kenegessétek egymás hátát, a leégés ellen mindenképpen valamilyen szert azért tegyetek magatokra, mármint annak megfelelő szert, amit ilyenkor szoktak. Frontmentes idő lesz majd, úgyhogy nyári ruházat, jó idő, nagy meleg, és úgy néz ki, hogy csapadékmentes lesz a következő egy-két nap, aztán a hét közepére megint esőt jósolnak majd, és hát a hétvége előtt azért lesz itt egy hidegfronti hatás, ami azért eléggé érezteti majd hatását, akár a 32 fokból 23 is lehet, de hát az még odébb van, úgyhogy foglalkozunk inkább a mai nappal, azzal a nappal, amikor Medárd, Ágnes, Vilmas és Tas névnap van, úgyhogy Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, SMS, illetve Viber számunk pedig változatlanul, mint egy információs vonal áll rendelkezésetekre. Hogyha útinformációt küldenétek, akkor köszi előre is, ez higgyétek el, hogy rengeteget segít a többieken. 0620-316-3000. Megyünk tovább jó zenével, vigyázzatok egymásra az utakon.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Bővülhet a családtámogatások köre Magyarországon. A belügyminisztérium vizsgálja az uniós állampolgárok menekült státuszát. Ismét szabadon fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Jelentős változásokat készít elő a kormány a családtámogatási és szociális rendszerben. A tervek szerint az egyszülős és egygyermekes családok számára is új támogatási formák jelenhetnek meg. Emellett iskolai mentális egészségprogram indulhat, nagyobb hangsúlyt kapna a gyermekszegénység csökkentése, valamint egyszerűsítenék a szociális ügyintézést egyablakos rendszerrel. A fejlesztések része az idős gondozás korszerűsítése és a hajléktalanná válás megelőzését szolgáló programok bővítése is. A tervezett intézkedéseket a Magyarország számára felszabadított uniós forrásokból finanszíroznák. Megkezdődött azoknak a menekült jogállásoknak a felülvizsgálata, amelyeket európai uniós állampolgárok politikai indokokra hivatkozva kaptak meg Magyarországon, erről a belügyminisztérium adott ki tájékoztatást. A közlemény szerint a menekültügyi hatóság értesítette az érintetteket az eljárás megindításáról, és személyes meghallgatásra hívja őket. A hatóság hangsúlyozta, hogy a meghallgatáson lehetőség nyílik a jogállás fenntartása mellett szóló érvek és bizonyítékok bemutatására, amennyiben valaki nem jelenik meg, a döntést a rendelkezésre álló dokumentumok alapján hozzák meg. A minisztérium közlése szerint az ügyek részleteiről csak jogerős döntések megszületése után adnak további tájékoztatást. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögi kézigránát baleset ügyében Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, bár az ügyészség szerinti büntető jogi felelősség nem állapítható meg, a rendelkezésre álló katonai jegyzőkönyvek alapján további tisztázásra van szükség. A miniszter hangsúlyozta, hogy amennyiben katonai vagy vezetői mulasztás történt, annak következményei lesznek és a felelősöket megnevezik. Ruszin-Szendi Romulus azt is közölte, hogy a balesetben megsérült nőnek a rehabilitációja után munka lehetőséget ajánlott a Honvédelmi Minisztériumban. Nagyobb beleszólást kaphatnak az önkormányzatok a közterületi reklámok elhelyezésének szabályozásában. A kormány által támogatott új törvényjavaslat visszaállítaná a települések településképi hatósági jogköreit, így a helyi önkormányzatok maguk dönthetnének arról, hogy területükön hol és milyen reklámok jelenhetnek meg. A cél, hogy a városok és községek saját arculatuknak megfelelően alakíthassák a közterületi hirdetési rendszert, és hatékonyabban léphessenek fel a vizuális környezet szennyezés ellen. A javaslat emellett korlátozná a történelmi városrészeket és épületeket eltakaró óriás reklámokat is. Megszűnt a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását. Az intézmények mostantól ismét szabadon fogadhatnak adományokat, azokat azonban továbbra is nyilvántartásba kell venni a visszaélések megelőzése érdekében. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közölte, felveszi a kapcsolatot a gyermekvédelmi területen működő civil szervezetekkel, hogy közösen dolgozzák ki az önkéntesség, az adományozás és a gyermek részvétel zajló programok biztonságos szabályrendszerét. Emellett a gyermekotthonokkal is egyeztetnek arról, milyen gyermekvédelmi feltételek mellett fogadhatnak vállalati támogatásokat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhőzet jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 29 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

forint környékén, a gázolaj 670, nagyjából ez egy átlagár. Na hát, de hogyha változás lesz, akkor úgyis szólunk. SMS és Viber számú 0-20-3-16-3000. Közben zajlik továbbra is a körforgalom építése Nyíregyházán, a Hímesnél, tehát a Stadion utcánál. Ott jelenleg is lámpa irányítja a haladást és a forgalmat. Szóval gyűrűzik, és azért kezd most már kibontakozni majd a csúcsforgalom, úgyhogy megnövekedik a menetidő, és szóval ilyenkor szokott az előkerülni, hogy vagy 7-kor indulsz el, vagy 7:50-kor, ha 8-ra mennél. Kinek melyik vált be, akár ezt meg is írhatjátok az előbb említett SMS vagy Viber számra. 26-28 fok, ez a csúcsérték, amit már a prognosztizálnak, bár Kaposváron volt már 36 is, még a 40-es években. Kékestetőn pedig volt egy 0 fok, ez még a... Hát az évszázad elején volt. No, közben pedig megyünk tovább jó zenével. Itt az Árja Mafia. Látom.

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, nagy figyelemmel legyenek, lényeges torlódásra kell számolni Hajdú-Bihar megye, Vár megye területén, de elsősorban Debrecen belterületén, Berettyóújfalu külterületén több helyen van sebességkorlátozás. Viszont a 33-as számú főútvonalon, úgy lakóterten belül és lakóterten kívül a helyreállítási munkálatok idejére további forgalom és sebességkorlátozás. Az előzés is tiltva van nagyon sok helyen munkaterületeknél, sőt a megállás is tájékozódjanak az útszakaszokra, mi vonatkozik, mit írnak elő a kereszttáblák utasításai, és csak ennek megfelelően parkoljanak. A kórház, illetve a klinika közelében is lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni, már a reggeli időpontban, és a megállással kapcsolatosan azt úgy tegyék, bárhol is, hogy a folyamatos haladás biztosítva legyen a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen és Pallag között több kerékpárossal is számolni kell ma napközben. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes szép napot!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Átvilágítják a tankerületek működését. Eljárás indult a CETL debreceni telephelyénél történt szivárgás miatt. Két gyermek halt meg már idén az elektromos rolleres balesetekben. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az oktatás több sürgető kérdéséről egyeztetett a Tanítanék Mozgalom, a Civil Közoktatási Platform és az Oktatási Hálózat képviselőivel Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárgyaláson szóba került a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, az SNI-s tanulók ellátásának helyzete, valamint az igazgatói jogkörök visszaadása is. A résztvevők kezdeményezték a tankerületek működésének átfogó átvilágítását, beleértve az oktatási mozgalmakat érintő korábbi intézkedések vizsgálatát is. Felmerült egy olyan online felület létrehozása, amely segíteni az intézmény vezetőket a jogszabályváltozások követésében. Eljárást indított a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal a CETL debreceni telephelyénél történt májusi eset miatt. A kormányhivatal közlése szerint a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az zöld folyékony hulladékot szabálytalanul engedték a csatornába, ezért eljárás indult a cég ellen. A vízügyi hatóság visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatot, és kötelezte a vállalatot a kommunális szennyvízhálózat, valamint a csapadékvíz elvezető megtisztítására. A CETL a szennyezést határidőre megszüntette, de a hatóságok bírságot szabnak ki. Átadták a forgalomnak a debreceni Csigekert utca és Szabó-Lőrinc utca csomópontját. Péntektől ismét teljes értékűen használhatják az autósok a város egyik legforgalmasabb kereszteződését. Az alpolgármester közlése szerint a kivitelezés ugyan még nem zárult le teljesen, a hátralévő korrekciós és javítási munkákat azonban már a visszaengedett forgalom mellett végzik el. Emiatt időszakosan kisebb korlátozásokra még számítani lehet. A lakosság igényeket figyelembe véve a Csata utcán és a Bölcs utcán a jelenlegi forgalmi rend változatlan marad. A csomópont fejlesztése a közlekedés gyorsítását és biztonságosabbá tételét szolgálja. Sebességkorlátozást vezettek be a debreceni nagyállomás egy szakaszán az aluljáró leromlott műszaki állapota miatt. Hadnagy Attila, a MÁV területi igazgatója szerint a mozdonyok hétfőtől nem állnak meg az aluljáró fölött, és év végéig ideglenesen alátámasztással megerősítik a szerkezetet. Közben a nagyállomás jövőjét érintő fejlesztések előkészítése is zajlik. A tervek szerint a jelenlegi infrastruktúra felújítása során minden peron lifttel válhat elérhetővé, így teljes akadálymentesítés valósulhat meg az állomáson. Idén már két 14 év alatti gyermek vesztette életét elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves fiú pedig 3 hónapja kómában fekszik. A balesetek áldozatai és sérültjei nem viseltek védőfelszerelést. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyermekeket érintő e-rolleres balesetek száma. A traumatológusok súlyos, korábban ritkán tapasztalt sérülésekről számoltak be. Vitézi Dávid közlekedési és beruházás miniszter a közelmúltban úgy nyilatkozott, a szabályozás szigorítása már nem halogatható, ugyanakkor a rollerek teljes betiltását nem tartja indokoltnak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, kellemes nyári időre készülhetünk, csapadék nem várható, az ég csak időnként lehet gyengén felhős, a szél gyenge, helyenként mérsékelt marad, napközben 29 fok körüli hőmérséklet valószínű, az UV-sugárzás viszont erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a nyíregyházi Korzó bevásárlóközpont. Korzó, minden nap találkozunk.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt és balesetmentes közlekedést kívánok, pontosan 4:80. Azt írja nekünk András, hogy Nyíregyháza Tiszavasvári Derkovics kereszteződésében a jelzőlámpa sötét, hogy azóta történt a változás, ezt egyébként 6 óra fél hét környékén jelezte, azt nem tudom, hogyha arra jártok, akkor pillancsatok már rá a jelzőlámpákra, tehát Nyíregyháza Tiszavasvári Derkovics kereszteződése. Aztán hát rengeteg rolleres baleset történt a hétvégén, erről fogunk majd azért beszélni bővebben is, és nem tudom, tudtátok-e, hogy az országban most már van egy város, amelyik komolyabb szankciókkal illeti, illetve korlátozásokkal az elektromos rollereket. Júliustól ugyanis több helyszínen is megtiltják az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszló az első ilyen úttörő. A korlátozás egyébként a turisztikai övezetekre, például sétányokra, parkokra, aztán iskolák, rendelők és piac környékére kiterjedt, tehát nyilvánvalóan ott, ahol nagyon sokan sétálnának is, és sokan vannak, de nem csak az e-rollereket, hanem más elektromos közlekedési eszközöket is érint, mint például a szegvélyeket, elektromos bicikliket, elektromos gördeszkákat, szóval ezeket csak tolni lehet, vagy kézben vinni, kinek melyik esik jobban. És hát mivel hamarosan itt az idegenforgalmi csúcsszezon, így a város szeretné a veszélyhelyzetet kicsikét csökkenteni, ugyanis rengeteg baleset történt, és ez innentől már azt mondják tarthatatlan, úgyhogy elkerülhetetlen a roller kitiltás. Mindez Hajdúszoboszlón történik, de ugye nem csak Hajdúszoboszlón vannak turisztikai látványosságok és sokakat vonzó attrakciók esetleg, azért ezzel nagyon sok város büszkélkedhet még. Na, és neked erről mi a véleményed? Te hol tiltanád, ha esetleg tiltanád az e-rollerek, illetve az elektromos eszközök használatát? Írd meg nekem SMS-ben vagy Viberen 0623 16 3000. 7 óra 17 perc van, közben megérkezett Ed Sheeran.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mik a legjobb pénzügyi célkitűzések? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A különböző életszakaszokban más-más céljaink lehetnek, amelyekre találunk megoldásként nekünk megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat. Kamaszként alapvetően az a fontos, hogy legyen egy nagyon alacsony havi költséggel bíró bankszámlánk és hozzátartozó bankkártya, mobil applikáció, amelyre a szülők a zsebpénzt utalhatják, vagy a nyári munka során ideérkezhet a jövedelem. Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, akkor a bankszámla mellett már fontossá válhatnak a különböző megtakarítási formák, amelyek segítséget adnak majd egy későbbi ingatlanvásárlásunkhoz szükséges önerő összegyűjtésére. Emellett szükség lehet például egy személyi kölcsönre az első autó megvásárlásához. Családalapítás során a lakáshitel konstrukciók lesznek az izgalmasak, és a kapcsolódó biztosítási termékek, hogy egy nem várt jövedelem kiesés esetén is tudjuk rendezni a törlesztő részletet. Utána pedig már érdemes a nyugdíjas évekre készülni a különböző nyugdíj megtakarítási formákkal.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok szerepét, meghosszabbították a tavaszi fagykár bejelentés határidejét, új biztonsági előírás lép életbe az autóknál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok szerepét az oktatási rendszerben. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések alapján ezekben az intézményekben a diákok nem fejlődnek gyorsabban, mint más iskolákban, ugyanakkor a tanulók eleve kedvezőbb helyzetből indulnak. A miniszter szerint a kérdés nem csak oktatási, hanem társadalom politikai jelentőségű is, hozzátette, az érettségit nem szüntetné meg, hanem a 21. századi elvárások igazítaná, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét pedig egyszerűsíteni és kevésbé bürokratikussá tenni. Június 30-áig mintegy 4000 magyar vállalkozásnak kell teljesíteni az NIS 2 kiberbiztonsági auditot. A szakmai szervezetek szerint sok cég csak nemrég értesült a kötelezettségről, miközben korlátozott az auditok száma, ami megnehezítheti a megfelelést. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságával folytatott egyeztetések eredményeként várhatóan módosul a szabályozás, így a jövőben az érintett szervezetek bármely nyilvántartásba vett auditorral szerződhetnek. A tervezett változások célja az adminisztratív terhek csökkentése, a verseny erősítése és az audit kapacitások bővítése. A szakértők szerint ez jelentős költségcsökkentést is hozhat a vállalkozások számára. Június 9-ig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium közlése szerint a módosításra azért volt szükség, mert a Hungaromet felülvizsgálta és pontosította az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agromet.hu oldalon. A meteorológiai szolgálat a helyi domborzati viszonyokat is figyelembe vette az adatfrissítés során, így a gazdálkodók pontosabb információk alapján nyújthatják be kérelmeiket. A káreseményeket továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő rendszerén lehet rögzíteni. Azoknak a termelőknek, akik még nem tették meg a bejelentést, legkésőbb június 9-ig van erre lehetőségük. Változatlanul hagyta Magyarország hitelminősítését a három legnagyobb nemzetközi hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Moody's & Fitch. A Fitch ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az új kormány egyik legfontosabb feladata a költségvetési hiány csökkentése lesz. A hitelminősítő szerint a parlamenti stabilitás elősegítheti a gazdaságpolitikai döntések gyors végrehajtását. Kármán András pénzügyminiszter úgy értékelte, hogy a döntések a nemzetközi bizalom fennmaradását jelzik. Június 7-től új közlekedés biztonsági előírás lép életbe az Európai Unióban. Az újonnan forgalomba helyezett autóban kötelező lesz az úgynevezett Emergency Stop szignál, vagyis a vészfékezést jelző rendszer. Az ISS erős fékezés esetén villogó féklámpákkal figyelmezteti a mögöttes járműveket, így segítve a gyorsabb reakciót és csökkentve a ráfutásos balesetek kockázatát. A rendszer akkor aktiválódik, ha az autó hirtelen lassul, miközben legalább 50 km/h sebességgel halad. A szakértők szerint a megoldás különösen autópályán növelheti a közlekedés biztonságát.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza közép árfolyamai szerint a forint továbbra is erős a főbb valutákkal szemben. 1 euró 355 forint körül alakul. Az amerikai dollár árfolyama 304-305 forint. Az angol fontért mintegy 410 forintot, amíg a svájci frankért közel 389 forintot kell adni. A piacok figyelme továbbra is a nemzetközi gazdasági adatokra és a jegybanki döntésekre irányul. Ma térségünkben túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhőzet jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 29 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: I Just Might, méghozzá Bruno Mars-tól. Jó reggelt, 7 óra 42 perc van, ez a Sunshine FM, megérkezett közben Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Ah, kicsikét rollerezzünk, mert ugye ritkán szoktunk, mármint télen.
1: Minden hétfőn ezzel kezdjük, igen.
0: Télen ritkán szoktunk. A hétvégén történt egyébként több olyan eset is, amely kapcsán most ugye szóba kellett ezt hoznunk, mert nagyon nehéz emellett elmenni, anélkül, hogy az ember most már ne nyissa ki a száját, és nem is az elégedetlenség miatt, hanem inkább most már inkább a szobarúság van az embereken ugrá, vagy a kétségbeesés, hogy hogy engedje el a saját gyerekét is apuka vagy anyuka, miközben olyanokat hall, hogy össze-vissza rommá törik magukat, és akár egymást is a rolleresek. Most jelen esetben félfülle hallottam azt, hogy talán ugye hajnalban tartottak hazafelé, ketten-hárman utaztak, nem is biztos, hogy józanok voltak, de nem ismerem a körülményeket, de általában azért hétvégi hajnalban, ha az ember rollerezik, akkor ezt nem feltétlenül józanon teszi. Na, de talán ez emellett itt szemet is hunyhatunk. Nyilván ugye közlekedés szempontjából amúgy is veszélyes az alkoholfogyasztás, de a rolleren való ketten-hárman utazás az szintén hatalmas veszélyeket rejt, és nem is kell igazából, hogy bármivel találkozz menet közben az ütközés kapcsán, pont elég, hogyha a talajjal találod magad szembe. Nagyon könnyű felborulni a rollerrel. Én mondom, egyszer próbáltam ki, hogy elindulok vele. Nem tudtam elindulni, szerintem az élet engem akkor megmentett. Tehát, hogy ez egyfajta jel volt, hogy nem kell neked az a rollerezés.
1: Milyen praktikus lenne azzal járnod minden reggel?
0: Igen, mert ott jó egyébként a kerékpárút, ahol én vagyok.
1: Végig szinte kerékpárút van, tudnál haladni, és ingyen lenne. Vagyis hát majdnem ingyen. Ilyen szempontból egyébként baromi jó közlekedési eszköz, ezt nem győzzük elmondani, de már lassan úgy vagyok ezzel, mint hétfőn reggel, akkor megnézzük a Brent Hordon kénti árát, az euró árfolyamot, és egy hány baleset történt a hétvégén a rolleresek, már ilyen grafikot kell készíteni. Mosolygunk ezen, de nem vicces sajnos, rengeteg olyan gyereket látok én is, és tényleg olyan pici gyerekeket is, hogy a kormányt alig éri fel. Tehát itt azért a szülőknek a felelősségét is felvetném, hogy biztos, hogy

0: tehát nem ciki felvenni egy bukós sisakot, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy szerintem ezeken a rollereken az elején olyan fura volt, olyan volt, mint Atomanti a mesében, ez a nagy sisak a kis testen, de most már még meg is szokta az ember ezeket a cross sisakokat, ez a teljesen zárt bukós sisak, és akkor legalább a feje, az arca, ha borul, ha esik, nem törik szét, teljesen másképp. Én mind évek óta tudott kardoskodok a bicikliken is a kerékpáros sisakért. Nem egyet, nem kettőt láttam már, az egyetlen egy bukás bír ki egy kerékpáros sisak, de nem a fejet törik össze, hanem a sisak. És azt tudod pótolni, 5-6 ezer forintért már kapsz egy olyan bukós sisakot a bringára is, ami legalább egyszer használatos. Kész. Ha drágábbat veszel, nyilván többet véd, de nem egy akkora beruházás, még mindig többet ér, mint utána ott ülni a kórházi ágy szélén és aggódni, hogy felébred a kómából, vagy nem ébred fel.
1: Igen, és ráadásul a bajhoz pedig nem is kell olyan túl nagyot esni, elég, ha rosszul esik, rossz helyen üti meg, nem is kell hozzá túlzottan nagy erejű ütközés. És én is láttam olyanokat, akik teljes védőfelszerelésben voltak, tehát hogy azzal már nyugodtan lehetett volna motorozni, ők mégis ugye rollerezés közben használták mindezt. Most jön a jó idő, ezért is kell erről rengeteget beszélni. Beindul a turisztikai szezon, és például Hajdúszoboszló is már előrelátó volt ezügyben, ott például úgy ítélték meg, hogy a rolleres balesetek száma már tarthatatlan, indul a turisztikai szezon, nagyon sokan érkeznek majd a városba, éppen ezért tiltással próbálják meg ezt visszaszorítani. Júliustól több helyszínen is megtiltják Hajdúszoboszlón az elektromos rollerek, szegvélyek és az ehhez kapcsolódó, vagy ehhez hasonló elektromos járművek használatát. Tehát turisztikai övezetek, sétányok, parkok, iskolák, rendelők, piac környéke, minden, ahol nagyon sokan összegyűlhetnek és sokan sétálhatnak, ott csak tolvaszabályos vagy kézben, gondolunk itt például egy e-gördeszkára, amit nehéz lenne tolni.
0: Aha. Igen, és most még mielőtt mindenki boomernek tartana minket, mi nem azért kardoskodunk, hogy ne álljon meg ez a fejlődés, vagy ilyesmi, csak tényleg valahogy még mindig nincs meg a törvényi szabályozás, tényleg nem értem, hogy mi a bánatot lehet erre ennyit várni. Hát azt kell mondani, kötelező rá a sisak, kötelező a kötelező biztosítás.
1: Kötelező.
0: Igen, így van, meg azt mondom, hogy 14 éves kor alatt nem lehet kész viszontlátás, ugyanazok a vonatkozzanak, mint a segédmotoros kerékpár. Uram, bocsá, valami a nagyobb teljesítményűekre legyen rajta egy ilyen regisztrációs, valami nem rendszámtáblának hívjuk, csak amivel be lehet azonosítani, hogy ki a tulajdonos, mert ők viszont tényleg ilyen 70-es tempóval is száguldoznak, tényleg nem tudom, mire gondolnak ilyenkor, amikor mondjuk egy-egy felüljáróról, vagy ilyen lejtősebb részről olyan sebességgel mennek, hogy szlalomoznak az autó között. Nyilván ez nem általános, tehát láttunk már ilyet, egy-kettő trafipax is bemérte, de miután pontosan tudja, hogy úgy sincs rajta rendszám, van rajta egy sisak, az életben meg nem fogja senki, meg nem találja. Csak a pekje van, pont ott van egy rendőrautó, maximum ennyi.
1: Vagy ha még nagyobb pekje van, pont ott van egy nyúl.
0: Na igen. Nyulakat mindenhová? Igen. Isten őriz.
1: A nyulak is megelégelték.
0: Nagyon vigyázunk a nyulakkal is, meg a rókákkal, meg a macskákkal. Volt szerencsém a hétvégén több vidéki utat is járni, és nagyon sok helyen lehet látni vadakat. Vannak olyan területek, például akár a Tokaj-Sárospatak közötti szakaszon, ott rendszeresen őzek, szarvasok, mindenféle állatok. Ugyanez igaz Debrecenben a Nagyerdő előtti, tehát ott a Pallak környéki területekre, Balmazújváros környékén van egy hosszabb egyenes szakasz, ha Hajdunánásról megy valaki, ott is rengeteg vaddal lehet találkozni, fácánokkal, mindenfélével, és hát nem csak a rolleresek, hanem az autósok meg a motorosok is nagyon vigyázzanak ezekkel az állatokat. Nem tudom, hogy lehet kivédeni egyébként, erre még nem találtak ki semmilyen jó módszert. De...
1: ahol van két fa, ott már biztos, hogy lesz valamilyen állat is, vagy őz. Erre mondta egy ismerősöm, hogy hogyan lehet kivédeni. Hát ha ahol 90-nel lehet menni, ott menjél 200-zal, mert akkor a róka mögé dugrik.
0: Ja, meg hamarabb átérsz a szakaszon, mi? Mint ahogy az egyik ismerősöm mondta, hogy ő mindig, amikor Budapestről jön hazafelé, akkor Polgár után gyorsít fel az autópályán, mert addigra már annyira unja, hogy minél hamarabb inkább haza akar érni, mert már fáradt. Hát mondtam,
1: és
0: hogy
1: hol vannak balesetek?
0: Ennél jobb, igen. Ott. Tehát amikor már az otthonod előtt vagy nem sokkal, és akkor kezdesz el száguldozni fáradtan. Hát ennél logikusabb nincs.
1: Nagyon vigyázzatok egymásra, és a Facebook oldalunkon a téma kapcsán a válaszokat megírhatjátok. Tehát a kérdésünk a mai témához, kitiltanád-e valahonnan az elektromos rollereket és az ehhez hasonló eszközöket? Páros Cinema City Magyarország mozi belépő az, amit nyereményként dobtunk be, és hát a műsor vége előtt valakit kiemelünk a sorból és megjutalmazzuk. 10 perc múlva 8 óra friss hírek, információk, előtte viszont még nagyszerű dalok, többek között Rácz Gergő.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, biztonságos célbaérést kívánunk mindenkinek. Horváth László gépjármű szakoktató a vonal végén. Hogyan tudnak a hallgatóink, autósaink eligazodni Debrecen területén? Mire számítsanak? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát egy csodálatos hírrel szeretném kezdeni a mondandómat. A Füredi Csigekert Szabolőrünk hatalmas nagy kereszteződés, visszakaptuk a forgalom szempontjából, most már nagyon-nagyon biztonságosan és ragyogóan kialakított közlekedési csomópontban tudunk közlekedni. Sajnos ezt nem tudom elmondani, az Erzsébet utca piacos a kereszteződésében még továbbra is tartanak a munkálatot, tehát ott lezárás, torlódás van. Valamint még azt szeretném megemlíteni, hogy a jó idő hatással rengeteg kerékpáros, rolleres és motoros közlekedés, vigyázzunk egymásra, hogy balesetmentes közlekedéssel tudjuk végigvinni a mai napot is.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Több ezer családot fenyegethet visszafizetési kötelezettség a napelemes pályázatoknál. Dubajból hozták haza a debreceni születésű maffia vezért. 1 millió doboz cigarettát foglaltak le. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Több ezer alacsony jövedelmű család kerülhet nehéz helyzetbe a korábban 100%-os támogatással meghirdetett napelemes pályázatok miatt. A június 15-i határidő közelettével még mindig több ezer beruházás nem készült el, miközben egyes kivitelezők a támogatási előlegekkel sem számoltak el. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség szerint akár milliós összegeket is visszakövetelhetnek olyan családoktól, akik önhibájukon kívül nem tudták lezárni projektjeiket. A szakmai szervezet azt kéri, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, és a terheket ne a rászoruló pályázókra hárítsák. Dubajból szállították haza Radnai Lászlót, a magyar alvilág egykori meghatározó alakját. A 70 éves debreceni születésű férfi ellen korábban nemzetközi elfogató parancsot adtak ki, miután egy jogerősen kiszabott 3 éves börtönbüntetés letöltése helyett külföldre távozott. A rendőrség közlése szerint a magyar és emírségek beli hatóságok együttműködésének eredményeként még májusban fogták el Dubajban. Radnai László ugyanakkor korábban azt állította, hogy egészségi állapota miatt önként vállalta a kiadatását. A férfit június 6-án Bécsen keresztül szállították Budapestre, ahol megkezdheti börtönbüntetésének letöltését. Radnai neve egyébként az elmúlt évtizedekben több nagy horderejű bűnügyben is felmerült. Megújult környezettel és kibővített program kínálattal nyitja meg a nyári szezont a debreceni Nagyerdei víztoronykert. A népszerű közösségi tér idén fennállásának 10. évfordulóját ünnepli. Az elmúlt hónapokban új fényekkel, dekorációkkal, bútorokkal és zöld felületekkel tették még hangulatosabbá a helyszínt. A látogatókat a nyár folyamán ingyenes kertmozi, utcazenei estek, koncertek, családi programok és vásárok is várják. A szervezők szerint a jubileumi évben több különleges eseménnyel is készülnek Debrecen egyik legkedveltebb kulturális találkozóhelyén. Júniusban több Hajdú-Bihar vármegyei vasútvonalon végez előre tervezett éjszakai karbantartási munkákat a MÁV csoport. A munkálatok érintik egyebek mellett az Egyek, Ohad-Pusztakulcs és Hortobágy állomásokat a Füzesabony-Debrecen vonalon, valamint a Debrecen-Záhony vasútvonal több szakaszát is. Karbantartást végeznek Hajdú-Hadház, Újfehértó és Apafa térségében, továbbá a Debrecen-Tiszalök vonalon, Hajdú-Böszörmény állomáson is. A kijelölt időszakokban vasúti munkagépek dolgoznak, amelyek fokozott zajjal járhatnak. A vasúttársaság a környéken élők türelmét és megértését kéri. 3 milliárd forint értékű illegális dohány terméket foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nagyszabású akció során. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz, vagyis 20 millió szál cigarettát, valamint 2,5 tonna fogyasztási dohányt találtak. Emellett több millió doboz cigaretta előállítására alkalmas alapanyag is előkerült. A rajtaütés 9 Pest vármegyei helyszínen zajlott, mintegy 100 szakember részvételével. A hatóságok 3 férfit őrizetbe vettek, akiket különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással gyanúsítanak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Ma Debrecen környékén sok napsütésre kellemes nyári időre készülhetünk, csapadék nem várható, az ég csak időnként lehet gyengén felhős, a szél gyenge helyenként mérsékelt marad, napközben 29 fok körüli hőmérséklet valószínű, az UV-sugárzás viszont erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető. Itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 13 perc van, további szép reggelt kívánunk mindenkinek. Több hallgatók is jelezte, hogy Nyíregyházán a tiszavasvári felüljáró Derkovics csomópontján nem működött a jelzőlámpa. Találkoztál valami hasonló helyzettel?
2: Egész hétvégén nem működött. Olyan jól lehetett haladni.
1: Hát kivéve, hogyha gyalogos vagy.
2: Igen.
1: Vagy hogyha be akarsz ugye csatlakozni
2: azt
1: a fiútra.
2: Azt nem tudom, hogy a mai napon nyilván egyébként nehezíti. Most olyan, mint amilyen régen volt az átalakítás előtt.
1: Igen. Na, máshol is lehetnek egyébként fennakadások, hogyha látok valami fontosat, jelezzétek. Közben azért elég fontos az is, hogy a nukleáris hulladék a megfelelő helyre kerüljön. Miért is mondom ezt? Egyébként nagyon friss a hír, és hamarosan megnyithatja a világ első hulladék lerakóját, vagy nukleáris hulladék tárolóját. Finnország jár majd ezen a területen az élen, egy ilyen föld alatti tárolóval. Egy 6500 tonna urán befogadására alkalmas barlangot robbantanak ki tulajdonképpen a hegy gyomrába, és oda fogják majd bepakolni ezeket a fűtőelemeket. Ugye csatlakozik majd például Finnország mellé Franciaország, Svédország, és hát általában azért a közeli erőművek hulladékait, vagy a vízmedencékben hűtött hulladékokat helyezik majd el itt. És hát jó hír, hogy nagyon biztonságos, 100 000 évig biztonságos, és 100 000 év múlva viszont ugyanolyan lesz majd, ugyanazon a szinten lesz, mint az uránérc, amelyből az üzemanyag készül, mint itt írják, tehát csak 100 000 évet kell várni.
2: És hol lesz majd az a cég 100 000 év múlva, aki ezt mondta?
1: Na, ugye?
2: Tehát aki majd behajtják, és akkor majd nincs meg a 100 000 év, hanem mondjuk 5000 év múlva kiderül, hogy mégsem olyan biztonságos, és akkor majd előveszik.
1: Veled beszéltük, hogy na erre uram, 20 év garanciát
2: igen,
1: vállal a cég.
2: A csatorna. Tehát amire mondtam, hogy 30 év garancia, vagy nem tudom mennyi. Tehát hol lesz már az a cég 30 év múlva? De a csatorna még működik. Szóval igen, tehát ez örülünk neki, hogyha ez ennyire biztonságos. Jó, hogy támogatja Franciaország meg a többi, mert akkor lesz hova vinni, és nem otthon kell tárolnia.
1: Hát mindenki csinál magának.
2: Ja, majd,
1: persze.
2: Azt hittem, hogy Finnországba viszik
1: nem,
2: az összeset.
1: Nem, mindenki a saját szemetét
2: maga. Itt az angolok a szemetet Dániába, mert már ugye ott meg csinálták ezt a hiper-szuper égetőt, a szemét égetőt, csak már nincs hozzá elég szemét, mert ezek a szemétdánok olyan szelektíven gyűjtik a szemetet, hogy nincs szemét. Úgyhogy most már
1: csődbe
2: úgy kell vásárolni Angliából, de most akkor kifizet kinek? Nekem kell fűtőanyagnak, mert azzal fűtöm a távhős lakásokat, ő meg azt mondja, hogy nekem meg kéne szabadulnom a szeméttől. Amúgy nem rossz dolgok ezek, tehát én azt mondom, hogy szükség van rá. Nyilván, hogyha ha megfelelő kezekben van és tényleg jól működik egy erőmű, sajnos ugye Csernobil esetében láthattuk, hogy van azért mindig emberi mulasztás, szóval, hogy akkor biztonságos és környezetbarát lenne.
1: Hát itt egyébként számomra az a furcsa, hogy ugye évtizedek óta, vagy már ugye fél száz éve is működnek atomerőművek a világban, és nagyon régóta fontolgatják, hogy jó lenne most már egy fix minden országban, egy fix ilyen hulladéktároló, és hát most arra jutottunk el odaig 2026-ban, miközben például a finn erőmű hulladékait tárolására szolgáló barlangot 2004 óta tervezgetik, végül 1 millió euróba kerül, 1 milliárd euróba, amíg nem mindegy.
2: Igen, hát na,
1: csak ezerszeres tévedésben voltam.
2: Nem osz, nem szoroz, tehát ez a hétvégén hallottam ezt a poént, hogy annyi nulla volt a végén, meg olyan számösszeg, mint egy New Yorki telefonszám. Tehát hogy azért azt jelentette, hogy nagyon sok.
1: A cikkszám volt.
2: Igen. Hogy örülhetnek az ott lakó finnek? A környéken lakó. Abban a másodpercben mennyit esett a lakásának az értéke? Nullával egyenlő? Vagy olyan helyet találtak, ahol nem lakik senki?
1: Hát gondolom nem egy 10 emeletes pincébe fogják majd.
2: Vagy azt mondták, neked innentől kezdve ingyen lesz a világítás, meg az áram, meg minden, mert éjjel-nappal világítani fog.
1: Igen. De végül is egyébként olyan közel vagy hozzá, hogy csak 3 hónapig fogsz világítani.
2: Igen, nem értünk hozzá, tehát
1: nem, ez a hegy gyomrába történik. Tehát ugye ez messze bármilyen lakóvezettől, vagy lakásoktól, vagy emberektől, civilizációtól teljesen. Tehát. Úgyhogy oda robbantották be ezt, aztán hát meglátjuk majd. Biztos egyébként sokkal jobb lesz, mert milyen eddig ideiglenes tárolók voltak. Tehát én láttam dokumentumfilmet évekkel ezelőtt, amikor Németország barlangjaiba pakolták befele ezeket a nukleáris hulladékokat, és már ott is állandóan az volt a probléma, hogy, hogy fogy a hely, nem feltétlenül biztonságos, mindig csak ideig, óráig, ez már csak néhány évet bír, na akkor ennek a védőburkolata megint megsérült, na igen, még építsünk
2: igen.
1: rá.
2: Hát Csernobélnál megint.
1: Ugye állandó versenyfutás az idővel.
2: Igen, hogy azt előzd meg. Albániában hallom, hogy most balhé van, ott meg tüntetnek az ott lakók, pont az ilyen szigetnek a rombolása ellen, mert hogy állítólag Trumpnak a lánya, meg a veje, ők kitalálták, hogy ott egy ilyen természetvédelmi területen szálloda komplexumot építenek. Hát nyilván nagyon szép egyébként Albánia, meg van ott egy ilyen lakatlan sziget, ahol egyébként katonai bázis volt korábban, és ezt az ottani
1: apa léci.
2: Igen, és az ottani kormányzat ezt megszavazta, hogy akkor módosítottak a beépítési engedélyt, természetvédelmi területen is lehet építkezni. És hát emiatt ugye a flamingók, meg különböző egy csomó állatnak a teknősöknek az életkörülményei megváltoznak. Utcára vonultak az emberek, most éppen tüntetések zajlanak Albániában ez ellen, és mert már felvonultak a munkagépek, már elkezdték a munkálatokat, és most már az egész kormányzatnak a lemondását követelik. Hát tegnap gyorsan leállították a munkálatokat is, és azt mondták, hogy akkor elkezdjük felülvizsgálni. Volt-e valami korrupció, hogy hirtelen mégiscsak engedélyezték olyan területen az építkezést, ahol eddig nem volt engedélyezett. Úgyhogy most megállt ez a folyamat, de azt mondták, már most visszafordíthatatlan károkat okozott a természetben. Amúgy a látványterveken baromi jól nézett ki, tehát ilyen sziklába épített szállodai komplexumok voltak, és tényleg szép. De hát
1: tehát ezért tesznek tönkre egy lakatlan szigetet.
2: Meg a környezetet. Tehát az állatok élő világát, igen. Igen, emlékszel ott Dubaj környékén, meg ez a pálmafa negyed, vagy mi, amit csináltak. Ez az is ugye mesterségesen kialakított szigetek. Csak hát ott nyilván nem volt tiltakozás, meg nem volt semmi, nem volt ott egyébként üres terület volt. Megcsinálták, felépítették, luxus ingatlanok, megvették, eladták, kész. És ott van. Még a műhold felvételeken is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg. És hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
1: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
2: a némi korrupció, ugyanúgy vértél felfedezni? Valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
1: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
2: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
1: kell. Úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
2: És a szomszédban beperelték. Hát tudunk átmenni, egyik napról a másik.
1: Ahelyett, hogy olyan csodasövét ültettek, valami neked van.
2: Igen.
1: Az mostanában egyébként a világ űrig nőtt volna fel.
2: Már most is addig nőtt. Mindig megnézem, hogy fű, le kéne vágni, és mindig eddig is jutok. Fű, már megint le kéne vágni. Most már nagyon nagy.
1: Alpinistát várunk darúval.
2: Körül. Van már olyan. Tehát egyet úgy hagytam véletlenül, azt az úgy mindig megmaradt, és az már fa. Tehát az már nem sövény, az már egy ilyen óriási fa lett. De azzal már nem tudsz mit csinálni, az már csak úgy, hogyha majd hívsz valakit, aki kivágja. Tehát addig meg el vannak ott a rigók, meg fészkelnek rajta, meg örülnek neki, én meg örülök a rigóknak.
1: A rigó... Még néhány év, és már beleakad a helikopter, aztán leszállhat rá.
2: Nálunk már olyan ökológiai szisztéma van otthon, hogy az valami hihetetlen. Tehát rengeteg csigán van, azt megeszi a rigó, mert ilyen francia rigókat telepített. Csigát esznek. Nem, egyébként tényleg is láttam már a múltkor, hogy töri össze a csigahéjat a betonon.
1: Elejti.
2: Nem, oda megy, és így a csőrével kopogtatja rendesen a járdán, és összetöri, csak nem értettem, miért van ott egy rakás csigahéj a járdán, és aztán kiderült, hogy így szedik ki belőle a csigát.
1: Hallod, van itthon valaki?
2: Ahó. Igen.
1: Ahó.
2: De most már van sünim is, ami szintén vadászik a csigára, de valamiért a csigák meg vadásznak a bazsalikomomra, meg a paradicsomra, tehát ők meg amiatt nyargalnak oda, úgyhogy...
1: Hú, elveszettem, tehát nálatok a csiga, mit eszik? Sast? Hogy mi van?
2: Bazsalikomot. Növény, nem merem kirakni. Két nap alatt lelegelték az egészet.
1: Olyan veszélyes csigák vannak, hogy megeszik
2: brutál.
1: A FT-ben a galambot.
2: Ezek onnan jöttek valamelyik ilyen Finnországból.
1: A nukleáris tárolóból, igen, velük tesztelték.
2: Igen. Szóval nálunk ilyen örök körforgás van, cserebogarunk például nem volt, mert ellenben van egy rakás makond. Úgyhogy füven meg ezért nincs. Tehát
1: és a makond meg miatt. Felrepült és megette röptében a cserebogar.
2: Igen, ha valaki még bírja követni, galamb is van, az még nem eszik semmit. Viszont most már ott tartunk, hogy macska kaját rakunk ki esténként a ott élő állatoknak, és reggelre mindig elfogy, de hogy ki és mi eszi meg, azt nem tudjuk. Tippünk van, hogy vagy a süni, vagy a rigók, vagy pedig arra kóborló macska, vagy valami, de azóta etetjük a, még egyelőre nem tudjuk, hogy mit.
1: Amúgy nem kell, mert szerintem túl sok állatot beszereztetek, hogy egy vadasparkot nyithassatok. Majd megnézem, hogy mire van még szükségetek.
2: Igen, tavaly fogadtunk be két kiskacsát is, de azok sajnos nem élték túl. Állítólag azt nagyon nehéz életben tartani. Hogy azok hogy kerültek oda, azt a mai napig nem tudom, mert a környéken tó nincs. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy azok miként kerültek oda.
1: Csiga háton beúsztak.
2: Igen, viszont van most már ragadozó madár is a környéken, mert hallom a hangját, akik meg a környékbeli rigókra vadásznak. Úgyhogy van itt minden.
1: Na hát a finn atomreaktoroktól így lehet eljutni a kertjéig.
2: Igen. Egyelőre nálunk nincs nukleáris tároló, hál' Istennek.
1: Igen, csak repülő csigák. No, és közben van egy Facebook témánk is, a viccet félretéve rollerezünk, írjátok meg a véleményeteket, és nyerjétek meg a páros mozi jegyet. Megjött közben Ray, ez a Where's My Husband. We'll be right back.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt, jó sportolást. Laci, mit hoztál nekünk?
3: Kérlek szépen, alakul az, amit te mondasz, úgyhogy szerintem valahol játsszuk meg a Mexikó-Portugália döntőt a labdarúgó világbajnokságon, mert kezdődik majd a foci VB, és az egyik szuper számítógép kidobta, hogy esélyesek a portugálok. Tehát egy ilyen nagy hiper-szuper számítógép.
2: Ez nem jó, mert az occokat rontja, hogyha egy szuper számítógép
3: igen,
2: is megjósolta.
3: Mexikó pedig szintén megjósoltatta az állatkert lakóival, hogy szerepel majd a mexikói válogatott. Hát nagyon kis csalafinták voltak, mert az elefántoknak választani kellett mondjuk a két kirakott kaja közül, és mondjuk a nyilván a mexikói zászlóhoz mentek, mert ott hatalmas dinnyék, meg mindenféle volt, másikhoz meg csak úgy dinnya héj. De az elefántok megjósolták, hogy Mexikó nyeri. Jött az arab papagáj, az arab papagája szintén oda repült a mexikói zászlóhoz, a gazdájához, lehet, hogy őt ismerte a másikra, meg azt se tudta kicsoda, mindegy, azt a meccset is megnyerik a mexikóiak. Egyedül azt hiszem a Dél-Koreával voltak bajban, a Dél-Korea elleni meccsen, mert ott meg valamilyen állatnak ki kellett volna nyitni a dobozt, és amelyiket hamarabb kinyitják, az lesz a győztes. Hát egyiket se sikerült kinyitni, így azt mondták a mexikóiak, hogy akkor döntetlen. És ezzel Mexikó tovább is jut a csoportjából.
2: Egyértelmű, így van.
3: Így van, úgyhogy zajlik az élet, most már minden tényleg foci VB lázban ég, és ez azt jelenteni, hogy Mexikó tovább jutna a csoportból, akkor megint tenne egy lépést Gabi álom döntője felé, azaz lenne egy Mexikó-Portugália. Mondjuk nekünk átlag nézőknek nem biztos, hogy ez olyan nagyon izgalmasnak ígérkezne, de sosem.
2: Meg ki tudnának elképzelni.
3: Portugálokat azért.
2: Hát franciákat?
3: Most, igen, mondjuk szívesebben megnéznék akár egy francia válogatottat, akár. Ja, a spanyolokat is megverik a mexikóiak szerintük. Mm-hmm. Igen. Meg,
2: megbeszélték, mert ugye egy nyelvet beszélnek.
3: Bocsánat, nem, Uruguay veri meg azt hiszem a spanyolokat. Oh. Úgyhogy igen, tehát azért ott egy kicsit, mintha Dél-Amerika felé húzna az állatok szíve. Szóval én a szuper számítógép szerint Spanyolország lesz a világbajnok.
2: Ó, ez jó hír, mert a portugálok lesznek, csak mondom. Az én számítom.
3: Ott van a szomszédban, nem azt nem szoroz, nem olyan.
2: Nem, mint Japán meg Kína.
3: Igen, végül is hasonlóan néznek ki, meg közel laknak egymáshoz.
2: Meg teljesen ugyanolyan nyelvet beszélnek, mármint, hogy számunkra idegen nyelv.
3: Majdnem, igen. Mi is ezt mondtuk, hogy aki spanyolul tud, biztos megérti a portugált is, nem.
2: Még országon belül sem értik egymást.
3: Igen, vannak átfedések, de azért mégsem. Szóval kezdődik majd a világbajnokság, és hát kíváncsian várjuk majd az összecsapásokat. Kíváncsian vártuk tegnap Cigándon a cigán Nagykadizsa összecsapást is, mert hogy a tét az NB2-be jutás volt. A cigániak 10 éve szerepeltek utoljára az NB2-ben, a nagykadizsaiaknak 24 éve. Nyilván ezt a két csapatot jól összesorsolták, tehát így át kellett utazni a fél országot. Az első meccsen 2-2 volt, viharos körülmények között, mert szó szerint vihar volt, lecsapott Nagykadizsán a vihar, és ezért félbe is szakadt a meccs. Hát úgy tűnik, hogy ez a párharc ez már csak erről marad emlékezetes, mert a cigáni meccs kedlős közepén is leszakadt az ég, bár itt nem villámlott semmi, csak jött egy ilyen futózápor, aztán még egy. Nem volt igazán látványos meccs, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy viszonylag kevés volt a helyzet, inkább a Nagykanizsának voltak talán nagyobb helyzetei a rendes játékidőben, de 0-0 volt, ez pedig azt jelentette, hogy az első meccs 2-2 lett, hogy jött a hosszabbítás. A hosszabbításban volt azért a cigánnak is lehetősége, sőt, még a rendes játékidő utolsó percében is, hogy befejezze a meccset, aztán a Nagykanizsa szerzett vezetést, és 3 perccel később a 111. percben be is biztosították a győzelmüket. Fantasztikus volt egyébként a hangulat. Nagykanizsáról nagyon sokan érkeztek szurkolók, hát a cigándiak meg teljesen megtöltötték gyakorlatilag a lelátót, tehát több ezren voltak a cigándi pályán. Ezúton is tényleg azt mondom, hogy emelem kalapom a szervezők előtt, mert ennyi embert azért koordinálni nem volt egyszerű történet. Személyesen ott voltam egyébként a meccsen, hát pont a cigándi ultratábor volt mellettem, akik azzal szórakoztattak minket, hogy mindig bedobáltak egy-egy füstbombát a pálya szélére, úgyhogy...
2: Itt nincsenek büntetések az MLS részéről?
3: Dehogy nem, amikor véget ért a meccs, akkor az MLS ellenőr nem győzte végigjárni a szektorokat és fotózgatni a füstgránátokat, amik ott maradtak, meg a letört székeket a nagykanizsai szektorban, de azért milyen diplomatikusak voltak. Amellett, hogy ugráltak a kanizsaiak és letörték a székeket, azért visszahelyezték utána mindegyiket a helyére, hogy nem mi voltunk. Ez már így volt itt.
2: Celupszott tépje már nekem is.
3: Körülbelül.
2: Addig bírja ki, hogy kimegyünk a stadionból.
3: Mint a rossz gyerek az oviba, hogy valamit tönkretett, de azért visszatesz, mintha nem ő lett volna. Az már el volt. Technokollal megragasztottuk.
2: Igen, így volt, mikor jöttünk.
3: Jött az ellen, hát lefotózom azt is, tehát így voltak ilyenek is, de egyébként hozzátartozott egy picit a hangulat, a sport szerű volt ilyen szempontból a meccs. A végén, a meccs végén azért a vendégek edzőjét, az egy dolog, hogy a magasba dobálták a játékosok, de az interjú kellős közepén meglepték egy rakás hideg vízzel, tehát ahogy az ilyenkor szokás, meglacsolták, úgyhogy hát ők örültek nyilván ennek a találkozónak. A Máté Szalka pedig az NB3-ba jutásért játszik, és nyert 4-0-ra Somogy megyében, úgyhogy nagy lépést tett a feljutás felé, jön még majd egy visszavágó, de ez gyakorlatilag innentől már formalitás. Kis Norbert pedig megnyerte a hétvégén a Szlovákia ringen mind a 4 futamot. Ugye 4 versenyt rendeznek egy versenyhelyszínen, vagy 4 futamot rendeznek egy versenyhelyszínen. Van egy időmérőedzés, az időmérő után mindenki elrajtol abban a sorrendben, mint a Forma 1-nél, hogy az első rajtkockával, ezeket általában Kis Norbi mindet behúzza, tehát rajtcélgyőzelemmel. De hogy izgalmas legyen, ezért a második futam mindig fordított rajtrácsos, azaz az első 8-at megfordítják, ahogy befutottak, és így ugye a 8. helyről kell rajtolnia. Ez sem okozott gondot a Révész Racing versenyzőjének, mert ezt is megnyerte szombaton, és vasárnap ugyanez volt a helyzet, úgyhogy 4 verseny, 4 győzelem, és hát óriási lépés megint az EB címvédés felé.
2: Oké, ez a fordított rajtrács egyébként senkiben nem hoz egyfajta gondolatot, hogy akkor jó lenne 8-ként bejedni, hogy akkor
3: Következőnek első
2: helyről induljunk?
3: Hát biztos, hogy vannak, akik így taktikáznak, hogy az első futamban, ha úgy érzi, hogy nagyon nem megy, de az első futamban meg több pontot adnak, tehát ott, hogyha jó helyen végzel, akkor nem biztos, hogy megéri. Úgyhogy szerintem, hogy nem nagyon taktikáznak, de azért láttam már olyan embert, aki nagyon mosolygós volt egy 7. hely után, mert tudta, hogy a következőnél az első sorból indul majd. Igen. De a legjobbak hátulról is fel tudnak zárkózni, és hát Kis Norbert ezt megint.
2: Hát őt már nem tudják eléggé hátra tenni. Nem. Rajta csak az, vagy a többieken csak az segítene, hogyha azt mondanák, hogy mindenkinek azt mondanak, hogy 2-től van a verseny, csak Norbinak mondanának 3 órát. Talán lenne esélyük a többieknek.
3: Fél 3, mert nem olyan hosszú egy verseny, legalább legyen egy fél órája felzárkózni. Igen, tehát ez így Norbi még ott zuhanyozna, még nézegetne, még a gumit szerelgetni.
2: Ez a zaj?
3: Hát elrajtoltam, hogy abbet járja, de üljünk csak be. Ó, így nem jöttem fel csak a második helyre. 4 kör hátrányban.
2: Törőközőben ott ül.
3: Igen, hát egy hete arról beszéltünk, hogy a nyitófutamon Mizánóban defektet kapott, tehát ott kivágták a gumiát konkrétan menet közben, és így is 6. lett, tehát, és az első körben szakadt ki a gumi, vagy a másodikban, azt hiszem, tehát úgy végig menni egy versenyt, hogy oké, most sokan mondják, egy kamionon hátul több kerék is van, tehát nem csak egy, akkor nem tudott volna bebenni, hanem van egy belső gumi is, meg egy külső, a külső kiszakadt, meg szét, külső, a külső kiszakadt, meg szétment a felni.
2: Ő egyébként a kamionversenyzés Chuck Norris-a, tehát rá nem hat se a fizika, sem.

0: turbó se kell. Úgyhogy örülünk neki, egyszer volt olyan, amikor széttört a féktárcsája, ha emlékszem, akkor nem. Az meg anyaghiba miatt volt, de szerintem már a gyárban is úgy vannak vele, hogy vagyok már izgalmasabbá, hagyd már ki belőle egy kis anyagot a nyers anyagból. De és akkor így akkor nem tudott nyerni, de most a hétvégén igen. Este pedig futszál meccsek, nagyon nagy téttel. Mind a két csapatunknak, azaz a régióban, a Deacnak és a Nyíregyházának is nyernie kell. A Deac nyer, ha jól számolom, akkor bronzérmes. Mert hogy legutóbb döntetlent játszott Veszprémben, és büntetőkkel megnyerte azt a párharcot. Úgyhogy így, ha jól számolom, akkor ők vannak előnyben. És a másik meccsen pedig a döntőben az Újpest Nyíregyháza mérkőzés alatt pedig az Újpest vezet 2-1-re. Ahhoz, hogy életben maradjanak a Nyíregyháza reményei, este nyernie kell a Continental Arénában. Várhatóan megint teltház lesz nagyon sok szurkolóval. A klub kitette, hogy akinek érvényessége volt a legutóbbi meccsre, az most is érvényes, úgyhogy lehet jönni, és várhatóan nagyon sok spari szurkoló is ismét megtiszteli majd a jelenlétével ezt a meccset, úgyhogy hát mindenki abban bízik, hogy sikerül majd ezt a mérkőzést megnyerni, és akkor az 5. mérkőzésen Budapesten dől majd el a bajnoki cím sorsa. Meglátjuk majd, holnap elmondom az eredményeket.
1: Köszönjük előre is, megköszönjük ezt is. Ez volt a Sport Összefoglaló, most pedig zenélünk.
2: Ez volt a Keltető Sport.
3: A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól,

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Béremelést sürget a pedagógusok szakszervezete. Új ultrahang segíti a stroke betegek rehabilitációját. 200 pótlóbuszt állít készenlétbe a MÁV nyárra. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A 25%-os béremelés fontos lépés lenne, de önmagában nem oldaná meg a közoktatás bérproblémáit. Erről beszélt Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Az érdekvédők múlt héten egyeztettek Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel. A szakszervezet új bértábla bevezetését szorgalmazza, amely a pedagógusok mellett a nevelés-oktatást segítő dolgozók, például pedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és iskolatitkárok számára is kiszámítható bérezés biztosítana. Emellett a technikai dolgozók bérezését is szükségesnek tartják. Újabb 4 szabadtéri kondiparkkal bővült Debrecen, így már összesen 40 ilyen létesítmény áll a sportolni vágyók rendelkezésére a városban. Az önkormányzat célja, hogy minél több helyszínen biztosítson ingyenesen használható mozgási lehetőséget a lakosság számára. A kondiparkok mellett 4 futópálya is várja az aktív kikapcsolódást választókat. A fejlesztések az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a debreceniek a szabadban sportoljanak, kortól függetlenül. A városvezetés szerint a szabadtéri sport létesítmények iránt folyamatosan nő egyébként az érdeklődés. Új csúcskategóriás ultrahang készülékkel bővült a Debreceni Egyetem orvosi rehabilitációs és fizikai medicina klinikája. Az eszköz a sztrókon, illetve az agy vagy gerincvelő sérülésen átesett betegek kezelését segíti. A szakemberek a kóros izomfeszülést botulinum toxinnal kezelik, az ultrahang pedig lehetővé teszi, hogy az injekciót még pontosabban a megfelelő izomba juttathassák. A klinikán emellett robotikai és számítógép vezérelt rehabilitációs eszközöket is alkalmaznak, amelyek támogatják a mozgás újratanulását és az önálló képesség javítását. A fejlesztések célja a betegek életminőségének és mozgásképességének további javítása. Sebességkorlátozást vezettek be a debreceni nagyállomás egy szakaszán az aluljáró leromlott műszaki állapota miatt. Hadnagy Attila, a MÁV területi igazgatója szerint a mozdonyok hétfőtől nem állnak meg az aluljáró fölött, és év végéig ideglenesen alátámasztással megerősítik a szerkezetet. Közben a nagyállomás jövőjét érintő fejlesztések előkészítése is zajlik. A tervek szerint a jelenlegi infrastruktúra felújítása során minden peron lifttel válhat elérhetővé, így teljes akadálymentesítés valósulhat meg az állomáson. Több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt állít készenlétbe a MÁV csoport a nyári utazási szezon idejére. A járműveket országszerte, köztük a Balaton térségében is bevethetik műszaki meghibásodás, klímarendszerhiba vagy más rendkívüli helyzet esetén. A vasúttársaság célja, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsa az utasok továbbutazását a nyári csúcsforgalomban. A megerősített készenléti rendszer a június 20-án induló nyári menetrend részeként működik majd, amikor jelentősen megnő a balatoni utasforgalom. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi, én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, kellemes nyári időre készülhetünk, csapadék nem várható, az ég csak időnként lehet gyengén felhős, a szél gyenge, helyenként mérsékelt marad, napközben 29 fok körüli hőmérséklet valószínű, az UV-sugárzás viszont erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 2:02 járunk, üdv a Keltetőben. 26-28 fokos csúcsérték, magas UVB-sugárzás. Ennek megfelelően kenegessétek egymás hátát, karját, arcát, bármit, amit védenétek a napsugárzás ellen. És hát úgy néz ki, hogy csapadékra nem kell számítani. Aztán a rollereket érintő szabályozásra annál inkább égető ez már azért évek óta, valljuk meg őszintén. Most a jelenlegi állás szerint állítólag a rendőrség majd ugye fogja tudni ellenőrizni azt, hogy az adott roller, amit éppen ellenőrzés alá vannak, az gyárilag mennyivel képes menni. Ha 45-tel megy, tehát ha több mint 25-tel, nevezzük inkább így, akkor már úgy néz ki, hogy jogosítványhoz kötött lesz, legalábbis ennek bevezetését tervezgetik, erről beszélgetnek, és hát rövidesen ugye elvileg lesz erre vonatkozó szabályozás is. Most például Hajdúszoboszló döntött úgy, hogy kitiltja a bizonyos részekről, ahol nagy a turisztikai mozgolódás, az e-rollereket. Éppen ezért ez a kérdés fogalmazott meg bennünk is, hogy kitiltaná-e valahonnan az e-rollereket és a hasonló eszközöket. Facebook oldalunkon rengetegen írtatok, és még mindig megtehetitek, szóval gyertek, kommenteljetek, nyilván annak reményében, hogy elvigyétek a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Szólnak természetesen a jó zenék is, például Ray Daltonnal.

Damien O'David volt itt velünk, ez volt a Talk to Me a Sunshine FM-en, 9 óra 31 perc van, és azt írja nekünk például többek között Melinda is, hogy kezdődik a káosz Tiszalök és Tiszavasvári közötti útszakaszon, ugyanis, mint kiderült, takarítják le az utat, és majd nekiállnak aszfaltozni, és úgyhogy egy hosszabb lélegzetvételű programról van itt szó, azt gondolom. Aztán nagy kérdés az, hogy Virányos és Tisza nagyfalu között hol jár éppen a munkálat, hogyha arra jártok, akkor esetleg egy üzenetet dobjatok már, hogy az aszfaltozás mely szakaszában tart, mert ugye egyszer egyik sávon csinálják, egyik nyomvonalon, másszor másikon, és hát lassacskán azért most már csak-csak a végére kellene érni, de hát mindig lehetnek olyan nehezítő tényezők, amelyek picikét csúsztatják az eseteket és a dolgokat. Na hát így van ez egyébként például a nyíregyházi körforgalom építésénél is, ahol további türelemre lenne szükség, ugyanis a Hímesnél, tehát a Stadion utcánál jelenleg is jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Aztán nyíregyháza Tiszavasvárúti felüljáró Derkovics csomópontján a hétvégén nem működött a jelzőlámpa, sőt ma reggel is ezt tapasztalták az arra közlekedők. A kérdés persze az, hogy azóta működik-e, hogyha arra jártuk, akkor nézzetek rá. Közben pályakarbantartási munkálatok miatt pedig augusztus 29-éig Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Érdemes szétnézni a MÁV menetrendjén, na meg a mi Facebook oldalunkon, és ha még nem követtétek be, akkor érdemes a Sunshine bekövetni, hogy ne maradjatok le például témákról és a témákhoz kapcsolódó páros mozijegyekről. A kérdés jelen esetben pedig rolleres, tiltaná-e valahonnan a rollereseket, az e-rollereket, illetve az ehhez hasonló elektromos járgányokat. Persze jó zenét is játszunk, itt a halott pénz.

0: ahol csak jó zene szól. Egyelőre nem látok üzemanyagár változásról szóló híreket, amint lesz valami, akkor szólunk, illetve hát az egészen biztos, hogy tegnap Robert névnap volt, ha valaki lemaradt volna esetleg a nagy hétvégi pihenésben, akkor most szerintem még pótolhatja, így 8 napon belül. 8 napon túl gyógyulni már nem lehet névnap köszöntéssel. Medárdok, Ágnesek és Vilmosok ünnepelnek viszont a mai napon, úgyhogy őket ne felejtjétek el felköszönteni. És hát Hanász Robert barátomat ezúton is köszöntöm. Születésnapja ma van, névnapja meg tegnap volt, meg is kérdeztem tőle, hogy az égbe tudtak így kitolni vele, még nem jött válasz. 26-28 fok, igazi strandidő, ez a mai prognózis, frontmentes idő, magas UVB sugárzás és nyárias ruházat, úgyhogy ezzel készüljetek. No, és hogy hallgatóink mivel készültek, például ugye Facebook témánkban, az nem sokára majd kiderül, ugyanis eljött az ideje, hogy rövidesen sorsoljak. Mindezek előtt viszont mutatom, hogy hogyan alakult nálunk Lacival a ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Emlékszel ott Dubaj környékén, meg ez a pálmafa negyed, vagy mi, amit csináltak? Ez is ugye mesterségesen kialakított szigetek. Csak hát ott nyilván nem volt tiltakozás, meg nem volt semmi, nem volt ott egyébként. Üres terület volt, megcsinálták, felépítették, luxus ingatlanok, megvették, eladták, kész. És ott van. Még a műhold felvételeket is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg. És hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
0: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
2: a némi korrupció, ugyanúgy vértél felfedezni, valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül, hogy megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
0: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
2: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
0: kell. Mert úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
2: És a szomszédban beperelték. Hát tudunk átmenni, egyik napról a másik.
0: Ahelyett, hogy olyan csodos övét ültettek volna, ami neked van.
2: Igen.
0: Az mostan egyébként a világ űrig nőtt volna fel.
2: Már most is addig nőtt. Mindig megnézem, hogy fű, le kéne vágni, és mindig eddig is jutok. Fű, már megint le kéne vágni. Most már nagyon nagy.
0: Alpinistát várunk daruval.
2: Van már olyan. Tehát egyet úgy hagytam véletlenül, azt az, hogy mindig megmaradt, és az már fa. Tehát az már nem sövény, az már egy ilyen óriási fa lett. De azzal már nem tudsz mit csinálni, az már csak úgy, hogyha majd hívsz valakit, aki kivágja. Tehát addig meg el vannak ott a rigók, meg fészkelnek rajta, meg örülnek neki, én meg örülök a rigóknak.
0: A rigó... Néhány év és már beleakad a helikopter, aztán leszállhat rá.
2: Már olyan ökológiai szisztéma van otthon, hogy az valami hihetetlen. Tehát rengeteg csigán van, azt megeszi a rigó, mert ilyen francia rigókat telepített. Csigát esznek. Nem, egyébként tényleg, és láttam már a múltkor, hogy töri össze a csigahéjat a betonon.
0: Elejti.
2: Ne, oda megy, és így a csőrével kopogtatja rendesen a járdán, és összetöri, csak nem értettem, miért van ott egy rakás csigahéj a járdán, és aztán kiderült, hogy így szedik ki belőle a csigát.
0: Hallod, van itthon valaki?
2: Ahó. Igen.
0: Ahó.
2: De most már van sünim is, ami szintén vadászik a csigára, de valamiért a csigák meg vadásznak a bazsalikomomra, meg a paradicsomra, tehát ők meg amiatt nyargalnak oda, úgyhogy...
0: Hú, elveszettem, tehát nálatok a csiga, mit eszik? Sast? Mi van?
2: Bazsalikomot. Növény, nem merem kirakni. Két nap alatt lelegelték az egészet.
0: Olyan veszélyes csigák vannak, hogy megeszik
2: brutál.
0: A FT-ben a galambot.
2: Ezek onnan jöttek valamelyik ilyen Finnországból.
0: A nukleáris tárolóból, igen, velük tesztelték.
2: Igen. Szóval nálunk ilyen örök körforgás van. Cserebogarunk például nem volt, mert ellenben van egy rakás vakond. Úgyhogy füven meg ezért nincs. Tehát
0: és a vakond meg miatt felrepült, és megette röptében a cserebogar.
2: Igen, ha valaki még bírja követni, galamb is van. Az még nem eszik semmit. Viszont most már ott tartunk, hogy macska kaját rakunk ki esténként a ott élő állatoknak, és reggelre mindig elfogy, de hogy ki és mi eszi meg, azt nem tudjuk. Tippünk van, hogy vagy a süni, vagy a rigók, vagy pedig arra kóborló macska, vagy valami, de azóta etetjük a, még egyelőre nem tudjuk, hogy mit.
0: Amúgy nem kell, mert szerintem túl sok állatot beszereztetek, hogy egy vadas parkot nyitassatok. Majd megnézem, hogy mire van még szükségetek.
2: Igen, tavaly fogadtunk be két kiskacsát is, de azok sajnos nem élték túl. Állítólag azt nagyon nehéz életben tartani. Hogy azok hogy kerültek oda, azt a mai napig nem tudom, mert a környéken tó nincs. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy azok miként kerültek oda.
0: Csiga háton beúsztak.
2: Igen, viszont van most már ragadozó madár is a környéken, mert hallom a hangját, akik meg a környékbeli rigókra vadásznak. Úgyhogy van itt minden.
0: Na hát a finn atomreaktoroktól így lehet eljutni a kertjéig.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 51 perc van, ennyi fért belem a keltetőbe. Nyilván azért ugye még egy dologgal adós maradtam, mert valakit el kell küldenem másodmagával mozizni.

0: Páros Cinema City Magyarország mozi belépő volt ma is a tét a reggeli kérdés kapcsán, ami úgy szólt, hogy kitiltanád de valahonnan az e-rollereket és a hasonló elektromos eszközöket, és hát a kérdés kiinduló pontja pedig egy hajdúszoboszlói eset, ahol is júliustól az idegenforgalmi szezon kezdetétől nagyon sok helyről szeretnék kitiltani szó szerint a rollereseket, illetve hát nem teljes mértékben tiltás ez, mert tolva egyébként szabályos, tehát hogy viheted magaddal akár az elektromos gördeszkádat és a hónod alatt, de használni ezeket az eszközöket bizonyos részeken nem lehet. Na, és hogy kire kedvez ezúttal a szerencse Stekler Biankának, aki azt írja, hogy a Nyíregyházi Kossuth téről és sétáló utcáról biztosan kitiltanám, illetve nem kitiltani kellene őket, hanem betartani a szabályokat a belvárosra a legforgalmasabb gyalogos részeiről. Igen, Bianca, megvan a páros mozi egy, gratulálunk. Itt pedig ennyi volt már a keltető. Nem sokára hírek, információk, és érkezik majd Váci Zoli is. Veletek volt ma Dankó Laci és Olasz Gabi, úgyhogy együtt kezdtük a hetet, és így is fogjuk folytatni. Holnap reggel számítok rátok. Csóközön!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárló Központ. Korzó, minden nap találkozunk. Like when you said you felt so happy you could die.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megmarad az érettségi, de reform jöhet. Rangos szakmai elismerést kapott a debreceni vízmű üzemvezetője. Meghosszabbították a tavaszi fagykár bejelentés határidejét. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megmarad az érettségi, de a jövőben reformokra lehet szükség. Erről beszélt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy diák médiának adott interjújában. A tárcavezető szerint az érettségi fontos magyar hagyomány, ugyanakkor a vizsgáknak a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a 21. századi kompetenciák mérésére. Lannert Judit szólt a mesterséges intelligencia oktatási szerepéről is, amely szerinte külön tantárgyként nem jelenik meg, de több tantárgyba beépülhet. A miniszter emellett az elit gimnáziumok működését és a felvételi rendszereknek a vizsgálatát is fontosnak nevezte. Elismerő oklevelet vehetett át Szabó Zoltán, a debreceni vízmű ZRT vízhálózati üzemvezetője, a Magyar Vízközmű Szövetségtől. A kitüntetést azok a szakemberek kaphatják meg, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vízközmű szolgáltatás színvonalának emeléséhez és a szakma fejlődéséhez. Az elismerés nem csak a szakmai teljesítményt, hanem a hivatástudatot, a felelősségteljes munkavégzést és a közösség iránti elkötelezettséget is méltatja. Új elemzési módszert dolgoztak ki a Debreceni Egyetem kutatói a polimerek vizsgálatára. A MARA nevű neurális hálózattal támogatott algoritmus gyorsabban és kisebb költséggel képes meghatározni az anyagok szerkezetét, mint a jelenleg alkalmazott eljárások. A fejlesztések különösen a kopolimerek kutatásában jelenthet előrelépést, amelyek tulajdonságai célzottan alakíthatók. Az új módszer hozzájárulhat intelligens műanyagok és korszerű gyógyszerhordozó rendszerek tervezéséhez is. A szakemberek szerint a technológia lehetővé teheti olyan anyagok fejlesztését, amelyek például hőmérséklet változás hatására szabályozott módon juttatják célba a gyógyszerható anyagokat. Hajdú-bihari fürdők is csatlakoztak a Magyar Fürdőszövetség által meghirdetett Súlia Strandon programhoz. Június 8-a és 19-e között országszerte 30 fürdő várja az iskolai osztályokat élményszerű oktatással és játékos foglalkozásokkal. A kezdeményezés célja, hogy a tanulás időszakosan a strandok területére költözzön, ahol a pedagógusok többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és testnevelés órákat is tarthatnak. Hajdú-Bihar vármegyéből az Akvatikum Debrecen, valamint a Berettyó újfalui, a Püspökladányi és a Hajdúszoboszlói strand is részt vesz a programban. Az akció idején a diákcsoportok kedvezményes belépőkre is számíthatnak. Június 9-ig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztérium közlése szerint a módosításra azért volt szükség, mert a Hungaromet felülvizsgálta és pontosította az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agromet.hu oldalon. A meteorológiai szolgálat a helyi domborzati viszonyokat is figyelembe vette az adatfrissítés során, így a gazdálkodók pontosabb információk alapján nyújthatják be kérelmeiket. A káreseményeket továbbra is a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő rendszerén lehet rögzíteni, azoknak a termelőknek, akik még nem tették meg a bejelentést, legkésőbb június 9-ig van erre lehetőségük.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A Debrecen környékén sok napsütésre kellemes nyári időre készülhetünk, csapadék nem várható, az ég csak időnként lehet gyengén felhős, a szél gyenge helyenként mérsékelt marad, napközben 29 fok körüli hőmérséklet valószínű, az UV-sugárzás viszont erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Rádiózás, hello mindenkinek, 3 perccel múlt 10, tehát ez már a Juice műsor ideje egészen délután 2-ig. Ma is megteszünk mindent azért, hogy ez ne egy unalmas hétfő legyen. Közben végig velünk vannak a pörgős slágerek. Szép napot, jó munkát, eredményes hétkezdés mindenkinek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

tovább rádiózás, Hello Sunshine-osok! Ez itt a Jules, ma is délután kettőig, és ugye tudod, nálunk egymás után csak jó zene. A menetrendet pedig hétfőn is követjük, az orvosa vagy a humán meteorológiára nézünk rá elsőként, mert hogy igen, határozott melegedés indul be, és bizony a hét meteorológiai helyzete nem sok jót ígér. Ma sok felé eléri a hőmérséklet a 30 fokot, emiatt melegfronti tünetekre kell készülni, nagyon alacsony a záporok valószínűsége, szóval ez a medárnapi népi jóslatnak ez nagyon-nagyon jót tesz, viszont a melegedés miatt vérnyomás csökkenésre és a szív terhelésének növekedésére kell számítani. Több lesz a szédülés, gyakori rosszul létek, szívelégtelenség, ezekre érdemes figyelni, na meg a tűző napra, ugye, déli órákban ezt érdemes kerülni. Mi viszont már is folytatjuk, hiszen itt van velünk az újdonsült feleség, Dua Lipa.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Ma azt tudjuk meg, hogy melyik az a két életszakaszunk, amiben a leginkább öregszik a testünk. Az öregedést gyakran folyamatos, lassú folyamatnak képzeljük el, de az új kutatások szerint két különösen gyors változás zajlik le a szervezetben két időszakunkban is. Ebben az időszakban nem csak a ráncok jelennek meg jobban, hanem molekuláris szinten is drámai változások zajlanak. Átlagosan ez 44 éves korunk körül van, majd 60 éves kor közelében. Az első öregedési robbanás középkorúaknál gyakran együtt jár hormonális változásokkal, a második hullám pedig olyan folyamatokat foglal magába, mint az immunrendszer lassulása, vese és a szívfunkciók változása. Ez ugye a 60 év körüli szakaszunk. Ha ismerjük, hogy mikor gyorsul fel az öregedés, akkor tudatos életmóddal csökkenthetjük annak hatásait. Tehát az első hullámban 40-es éveinkben érdemes különösen figyelni a fizikai aktivitásra, az izom tömeg növelésére, megőrzésére, a második hullámnál tehát 60 körül pedig a társbetegségek, a mozgás és a keringési problémák fokozódhatnak, ezért a rendszeres szűrések, a kiegyensúlyozott étrend, a társas kapcsolatok ápolása és a stressz kezelése különösen hangsúlyos. Tehát 40 év körül, ha lehet, erősítsük izmainkat, végezzünk sok súlyzós gyakorlatot. 60 környékén pedig a keringési egészség, a csonttömeg megőrzése legyen, rendszeres szűrés, mindkét időszakban kulcs az életmódváltás, az aktív mozgás, a növényi és fehérjedús étrend, az alvás és a stressz kezelése.
0: Egészségpercek.

szuper napot és eredményes hétkezdést kíván mindenkinek a Sunshine FM. Nálunk folyamatosan csak jó zene, mindjárt jön Miley Cyrus szép például az óra végén, aztán már a friss híreket szállítja nekünk Szücsi. De még három juice-os órával utána én is várok mindenkit. Van még bőven a mai juice-ból, maradjatok velünk, egy jó nagy adag ütős zene vár rátok, de a hírekre is odafigyelünk, sőt, leginkább az úton levőkre és az útinfókra összpontosítunk, de minket minden érdekel, ami a térségben, avagy vételkörzetünkben történik. Nyugodtan hívjátok fel a figyelmünket egy olyan dologra, amiről úgy gondoljátok, hogy még nem hallottál nálunk. 0620 316 3000. A következő órában majd a csillagok is üzenni fognak. Szóval tartalmas órával várunk vissza mindenkit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több ezer családot fenyegethet visszafizetési kötelezettség a napelemes pályázatoknál. Dubajból hozták haza a debreceni születésű maffia vezért. 1 millió doboz cigarettát foglaltak le. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több ezer alacsony jövedelmű család kerülhet nehéz helyzetbe a korábban 100%-os támogatással meghirdetett napelemes pályázatok miatt. A június 15-i határidő közelettével még mindig több ezer beruházás nem készült el, miközben egyes kivitelezők a támogatási előlegekkel sem számoltak el. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség szerint akár milliós összegeket is visszakövetelhetnek olyan családoktól, akik önhibájukon kívül nem tudták lezárni projektjeiket. A szakmai szervezet azt kéri, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, és a terheket ne a rászoruló pályázókra hárítsák. Dubajból szállították haza Radnai Lászlót, a magyar alvilág egykori meghatározó alakját. A 70 éves debreceni születésű férfi ellen korábban nemzetközi elfogató parancsot adtak ki, miután egy jogerősen kiszabott 3 éves börtönbüntetés letöltése helyett külföldre távozott. A rendőrség közlése szerint a magyar és emírségekbeli hatóságok együttműködésének eredményeként még májusban fogták el Dubajban. Radnai László ugyanakkor korábban azt állította, hogy egészségi állapota miatt önként vállalta a kiadatását. A férfit június 6-án Bécsen keresztül szállították Budapestre, ahol megkezdheti börtönbüntetésének letöltését. Radnai neve egyébként az elmúlt évtizedekben több nagy horderejű bűnügyben is felmerült. Megújult környezettel és kibővített program kínálattal nyitja meg a nyári szezont a debreceni nagyerdei víztoronykert. A népszerű közösségi tér idén fennállásának 10. évfordulóját ünnepli. Az elmúlt hónapokban új fényekkel, dekorációkkal, bútorokkal és zöld felületekkel tették még hangulatosabbá a helyszínt. A látogatókat a nyár folyamán ingyenes kertmozi, utcazenei estek, koncertek, családi programok és vásárok is várják. A szervezők szerint a jubileumi évben több különleges eseménnyel is készülnek Debrecen egyik legkedveltebb kulturális találkozóhelyén. Júniusban több Hajdú-Bihar vármegyei vasútvonalon végez előre tervezett éjszakai karbantartási munkákat a MÁV csoport. A munkálatok érintik egyebek mellett az Egyek, Ohad-Pusztakócs és Hortobágy állomásokat a Füzesabony-Debrecen vonalon, valamint a Debrecen-Záhony vasútvonal több szakaszát is. Karbantartást végeznek Hajdú-Hadház, Újfehértó és Apafa térségében, továbbá a Debrecen-Tiszalök vonalon, Hajdú-Böszörmény állomáson is. A kijelölt időszakokban vasúti munkagépek dolgoznak, amelyek fokozott zajjal járhatnak. A vasúttársaság a környéken élők türelmét és megértését kéri. 3 milliárd forint értékű illegális dohány terméket foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy nagyszabású akció során. A pénzügyi nyomozók 1 millió doboz, vagyis 20 millió szál cigarettát, valamint 2,5 tonna fogyasztási dohányt találtak. Emellett több millió doboz cigaretta előállítására alkalmas alapanyag is előkerült. A rajtaütés 9 Pest vármegyei helyszínen zajlott, mintegy 100 szakember részvételével. A hatóságok 3 férfit őrizetbe vettek, akiket különösen nagy értékre elkövetett pénzmosással gyanúsítanak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén sok napsütésre kellemes nyári időre készülhetünk, csapadék nem várható, az ég csak időnként lehet gyengén felhős, a szél gyenge helyenként mérsékelt marad, napközben 29 fok körüli hőmérséklet valószínű, az UV-sugárzás viszont erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A döcögős és unalmas hétfők szakértőjeként vagyunk ma is itt veletek, hiszen hozzuk ma hangulatos lágereket és pörgős órákat a munkaidődhöz. A mikrofonnál Váci Zoli, de ezt utánam úgyis elmondja majd egy hang, és nem is ez a lényeg, hanem hogy ezt az órát is telepakoljuk jó zenékkel, érdemes maradni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zenék.

0: mai Juice második órájában vagyunk, Hello Sunshine FM, menetrendszerűen jönnek a horoszkópok, akik nap mint nap hallgatnak minket, ők már tudják, hogy most is felnézünk a csillagokra, és a bolygók üzeneteit dekódolva fogjuk neked elmondani azokat a rövid kis üzeneteket, amelyet minden jegy szülötte megkap, és lehet, hogy pont ez az aprócska kis üzenet fogja valaki napját megváltoztatni, aki mondjuk egy fontos döntés előtt áll. Szóval hát, ha pont most hallod meg azt, amire ma szükséged van, utána hozzuk a jó zenéket, mindjárt Medúza, de a Hip Hop Boys régi slágerit, az Ott várok rádot, Dr. Béres és Mango Rise átiratában is. Nyomjuk hamarosan!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos monotonitás tűrő képességét a mai nap eseményei bizony próbára tehetik. Ha emiatt egy kicsit feszültebb, feszültségét ne a családtagjaim vezesse le. A bika számára az óvatosság és elővigyázatosság a nap kulcsszavai. Tartsa nyitva a szemét, mert a csapdákat csak így kerülheti el. Az ikrek nehezen kezeli a konfliktus helyzeteket, kicsit megértőbben, kompromisszumra készen álljon a vitás helyzetek elé. Ha nyíltan beszélnek, biztosan megtalálják a megoldást. A rák türelmét a mai nap eseményei igénybe veszik, egy icipici szabad ideje sem marad, emiatt érthető az ingerültsége, de próbálja visszafogni magát. Az oroszlán minél inkább próbálkozik, köti az ebet a karóhoz, annál inkább ront a helyzeten. Ebbe pedig úgy tűnik bele kell törődnie, majd a következő csatát megnyeri. A szűz gondolatait még mindig a hétvége eseményei kötik le, emiatt nehezebben fókuszál a munkájára. A mérleg ma jól teszi, ha átnézi pénzügyeit, és ha talál egy kedvező befektetési lehetőséget, hát éljen bele! A Skorpió napját kellemetlen kérdések keseríthetik, próbáljon meg mindenre megfelelni. A nyilas ma délutánra estére ne tervezzen semmit, csak pihenést. Olyan pörgős lesz ugyanis a délelőtt, hogy szüksége lesz a feltöltődésre. A bak úgy érzi, az elmúlt időszak eseményei egy picit összezavarták, nem tudja pontosan merre is tart. Ideje lenne leülni és alaposan átgondolni az irányokat. A vízentőre egy kellemes találkozás vár, romantika van a levegőben, érzelmeit fölösleges elrejtenie úgysem sikerül. A halak ma álljon a sarkára, ha valamit el akar mondani, azt tegye határozottan, hogy biztosan ne tudják figyelmen kívül hagyni.
1: Sunshine FM asztrológia.

Sunshine FM, csak jó zenével ma június 8-án Medárd napján. Hogy mit is jelent ez majd a következő 40 napra, erről majd egy picit később, mert most nem az időjárásról jöttem beszélni, hanem a mai nap fontos eseményeiről. Például 75 éves lett ma Bonnie Tyler, akiért a világon milliók imádkoznak. Jelenleg mesterséges kómában tartják a különleges hangú rockénekes nőt. Reméljük, hogy mielőbb jobban lesz, és hamarosan felépült, tehát a ma 75 éves Bonnie Tyler. De a Besenyei Péternek is szülinapja van, műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülőpilóta 70 éves lett ma. A Simple Red énekese Mick Hucknell 66, Kanye West 49 lett, és Szépréti Roland műsorvezető 27, aki egyébként régen Nyíregyházán lakott, a Kodály általános iskolába tanult, és ugye most már az egyik kereskedelmi tévé arca. Na de mi már is passzoljuk a következő szuper dalt, itt van velünk egy új kedvencünk, Olivia Dean.

Kezik a helyi hírszerviz, de előtte még jön egy zene, aztán folytatjuk tovább együtt, mert még két órányi szuper hangulat vár rátok. Calvin Harris pedig egy hatalmas favorittal érkezik, egy atomslágerrel. A Blessing még mindig nagy kedvenc. És lassacskán már a plágiumvád is kezd halványulni, ami a dal körül volt, ugye állítólag ugye Sikén egyik régi dalára nagyon hasonlít ennek a muzsikának egy bizonyos része, ami szerintem semmit nem mond le azért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Dubajból hozták haza a debreceni születésű maffia vezért. Megújult a debreceni víztoronykert. Új ultrahang segíti a stroke betegek rehabilitációját. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 8-a van déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után jövök a hírek részleteivel.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
7: Több helyszínen is út és közmű építési munkák zajlanak Debrecenben. Folytatódik az ivóvízgerinc vezeték rekonstrukció második üteme az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjában, ahol sávlezárásokra, útszűkületre és ideglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. Emellett nagy felületű aszfaltozási munkákat végeznek a Harsona és az Ötmalom utcában, valamint a Híd utcán, a Szabó Kálmán utca és az Orosi rendelő közötti szakaszon. Az érintett területeken sebességkorlátozás és forgalmi rendváltozás nehezíti a közlekedést. Vezessenek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
7: Dubajból szállították haza a Radnai Lászlót, a magyar alvilág egykori meghatározó alakját. A 70 éves debreceni születésű férfi ellen korábban nemzetközi elfogató parancsot adtak ki, miután egy jogerősen kiszabott 3 éves börtönbüntetés letöltése helyett külföldre távozott. A rendőrség közlése szerint a magyar és emírségek beli hatóságok együttműködésének eredményeként még májusban fogták el Dubajban. Radnai László ugyanakkor korábban azt állította, hogy egészségi állapota miatt önként vállalta a kiadatását. A férfit június 6-án Bécsen keresztül szállították Budapestre, ahol megkezdheti börtönbüntetésének letöltését. Radnai neve egyébként az elmúlt évtizedekben több nagy horderejű bűnügyben is felmerült. Megújult környezettel és kibővített program kínálattal nyitja meg a nyári szezont a debreceni nagyerdei víztoronykert. A népszerű közösségi tér idén fennállásának 10. évfordulóját ünnepli. Az elmúlt hónapokban új fényekkel, dekorációkkal, bútorokkal és zöld felületekkel tették még hangulatosabbá a helyszínt. A látogatókat a nyár folyamán ingyenes kertmozi, utcazenei estek, koncertek, családi programok és vásárok is várják. A szervezők szerint a jubileumi évben több különleges eseménnyel is készülnek Debrecen egyik legkedveltebb kulturális találkozóhelyén. Újabb 4 szabadtéri kondiparkkal bővült Debrecen, így már összesen 40 ilyen létesítmény áll a sportolni vágyók rendelkezésére a városban. Az önkormányzat célja, hogy minél több helyszínen biztosítson ingyenesen használható mozgási lehetőséget a lakosság számára. A kondiparkok mellett 4 futópálya is várja az aktív kikapcsolódást választókat. A fejlesztések az egészséges életmód népszerűsítését szolgálják, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a debreceniek a szabadban sportoljanak, kortól függetlenül. A városvezetés szerint a szabadtéri sport létesítmények iránt folyamatosan nő egyébként az érdeklődés. Júniusban több Hajdú-Bihar vármegyei vasútvonalon végez előre tervezett éjszakai karbantartási munkákat a MÁV csoport. A munkálatok érintik egyebek mellett az Egyek, Ohad-Pusztakócs és Hortobágy állomásokat a Füzesabony-Debrecen vonalon, valamint a Debrecen-Záhony vasútvonal több szakaszát is. Karbantartást végeznek Hajdú-Hadház, Újfehértó és Apafa térségében, továbbá a Debrecen-Tiszalök vonalon, Hajdú-Böszörmény állomáson is. A kijelölt időszakokban vasúti munkagépek dolgoznak, amelyek fokozott zajjal járhatnak. A vasúttársaság a környéken élők türelmét és megértését kéri. Elismerő oklevelet vehetett át Szabó Zoltán, a Debreceni Vízmű ZRT vízhálózati üzemvezetője a Magyar Vízközmű Szövetségtől. A kitüntetést azok a szakemberek kaphatják meg, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a vízközmű szolgáltatás színvonalának emeléséhez és a szakma fejlődéséhez. Az elismerés nem csak a szakmai teljesítményt, hanem a hivatástudatot, a felelősségteljes munkavégzést és a közösség iránti elkötelezettséget is méltatja. A debreceni vízközmű szerint Szabó Zoltán munkája példaértékű a szakma jelenlegi és jövőbeli képviselői számára. Új csúcskategóriás ultrahang készülékkel bővült a Debreceni Egyetem orvosi rehabilitációs és fizikai medicina klinikája. Az eszköz a sztrókon, illetve az agy vagy gerincvelő sérülésen átesett betegek kezelését segíti. A szakemberek a kóros izomfeszülést botulinum toxinnal kezelik, az ultrahang pedig lehetővé teszi, hogy az injekciót még pontosabban a megfelelő izomba juttathassák. A klinikán emellett robotikai és számítógép vezérelt rehabilitációs eszközöket is alkalmaznak, amelyek támogatják a mozgás újratanulását és az önálló képesség javítását. A fejlesztések célja a betegek életminőségének és mozgásképességének további javítása. Új elemzési módszert dolgoztak ki a Debreceni Egyetem kutatói a polimerek vizsgálatára. A MARA nevű neurális hálózattal támogatott algoritmus gyorsabban és kisebb költséggel képes meghatározni az anyagok szerkezetét, mint a jelenleg alkalmazott eljárások. A fejlesztések különösen a kopolimerek kutatásában jelenthet előrelépést, amelyek tulajdonságai célzottan alakíthatók. Az új módszer hozzájárulhat intelligens műanyagok és korszerű gyógyszerhordozó rendszerek tervezéséhez is. A szakemberek szerint a technológia lehetővé teheti olyan anyagok fejlesztését, amelyek például hőmérséklet változás hatására szabályozott módon juttatják célba a gyógyszerható anyagokat. Hajdú-Bihari fürdők is csatlakoztak a Magyar Fürdőszövetség által meghirdetett Súli a strandon programhoz. Június 8-a és 19-e között országszerte 30 fürdő várja az iskolai osztályokat élményszerű oktatással és játékos foglalkozásokkal. A kezdeményezés célja, hogy a tanulás időszakosan a strandok területére költözzön, ahol a pedagógusok többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és testnevelés órákat is tarthatnak. Hajdú-Bihar vármegyéből az Aquaticum Debrecen, valamint a Berettyó újfalui, a Püspökladányi és a Hajdúszoboszlói strand is részt vesz a programban. Az akció idején a diákcsoportok kedvezményes belépőkre is számíthatnak. Az UO Debrecen közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kicsik már most rendkívül aktívak, hol a kifutót fedezik fel, hol pedig anyjuk nyomában a pancsolóban lubickolnak. A tavalyi évben egyébként összesen 5 kapibara született az állatkertben, így az idei szaporulat tovább gyarapítja az állományt. A kapibarák különlegessége, hogy fejletten jönnek világra, rövid időn belül járnak, úsznak és érdeklődni kezdenek a felnőttek tápláléka iránt is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
8: Ezek itt a sporthírek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A Debrecen hosszabbítás után 41-39-re legyőzte a román Csesen Bukarestet a női európai ifjúsági kézilabdaliga vasárnapi fináléjában. A budapesti négyes döntő második játék napján az első alkalommal kiírt korosztályos sorozat fináléját a felnőtt női bajnokok ligája négyes döntőjének helyszínén az MVM Domban játszották. Az 53. percben a DVSC még 31-25-re vezetett, majd gyors egymás utánban 5 gólt kapott, sőt ellenfele az egyenlítésért támadhatott. Két időkérést, majd Távid Vivien két fontos védését követően 33-30-ra megint ellépett a Debrecen. Már másfél perc sem volt hátra, a bravúrosan hajrázó román együttesnek mégis sikerült az egyenlítés, ezért hosszabbítás következett. A ráadás elején a hajdúságiak 2 percen belül 3-szor voltak eredményesek, ezzel megalapozták végső sikerük, mert a románok innen már nem tudtak visszakapaszkodni. Takács Vera 13, Kun Liliana 6 góllal járult hozzá a győzelemhez, 4-en pedig 4 találattal zártak. Imár teljes a DVSC labdarúgó csapatának szakmai stábja is készen áll a felkészülés június 17-i kezdetére. A csapat új vezetőedzője Gert Remmel, asszisztens edzőként segíti munkáját Rasmus Jansson és Ednardo Monteiro, illetve Dombi Tibor. Kapus edzőként Balog János és Tuska János dolgozik az első csapattal, és egyben felügyeli az akadémiai munkát. Száraz Ádám vezető erőnléti edzőként ugyanilyen szerepkörben lesz, Pallai Zsolt erőnléti, Szalóci Dávid elemző edzőként dolgozik a csapatért. A labdarúgó NB3-ba jutásról döntő területi osztályozó párharcainak odavágóján Hajdunánás Balatonalmádi 2-2 a visszavágót június 14-én rendezik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
7: Ma Debrecen környékén sok napsütésre, kellemes nyári időre készülhetünk, csapadék nem várható, az ég csak időnként lehet gyengén felhős, a szél gyenge, helyenként mérsékelt marad, napközben 29 fok körüli hőmérséklet valószínű, az UV-sugárzás viszont erős lesz.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sziasztok, én Tarány Tomi vagyok, Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Kint hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés is, kellemes délutánt. Akik az utakon töltik a délutánjukat, közlekednek, a szabályok betartására kérünk mindenkit. A közúti közlekedés szabályait a legmesszebb menőkig tartsák be, kedves autósok, közlekedők, no és persze kerékpárosok, gyalogosok, és akik a rollert használják közlekedési eszközként. Nagyon fontos, hogy a szabályokra lakotelten belül és lakotelten kívül nagy figyelemmel legyenek. Itt vannak a tavaszi munkálatok, rengeteg a mezőgazdasági gép Ebes határában, ma is többel találkozhatunk, sárga figyelmeztetőjelzés használják. Viszont nagyon sok hajdudorog Hajdúhatház térségében a 4-es számú főútvonalat keresztezik. És Debrecen város belterületén tartanak a helyreállítások, amik a közművezetékekkel kapcsolatosak, útfelújítások, járdaépítések, szegélykövek rakása, illetve útburkolati jeleket is festettek ma több helyen Hajdúbihar vármegye területén. Nagy figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél, kellő oldaltávolságot tartsanak a gépjármű vezetők, közlekedők, és a tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítség, tudják, menetidőhöz kötöttek. Vasúti átjárók, hidaknál, felüljáróknál nagyobb óvatossága a körültekintésre vezessenek, illetve a körforgalmakat úgy közelítsék meg, hogy akár időben meg is tudjanak állni. A gyalog átkelő helyeket párhuzamos haladásnál szintén körültekintően közelítsék meg, és a gyalogos forgalmat mindenhol segítség. Köszönöm, további jó utat és balesetmentes szép napot!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Hello, 93.5 Sunshine FM, Debrecen, köszi, ha velünk rádióztok. Mi pedig mindjárt folytatjuk jó zenékkel, ígérem. Előtte viszont egy hír, amiről mindenkinek tudni kell, ugyanis júliustól lép majd életbe egy szigorítás, ami korlátozza a roller használatot Hajdúszoboszló bizonyos szakaszain. Szóval megtiltják az elektromos rollerek használatát. A korlátozás a turisztikai övezetekre, sétányokra, parkokra, valamint iskolák, rendelők is, a piac környékére is kiterjed, és nem csak az e-rollereket, hanem más elektromos közlekedési eszközöket is érint. A tilalom az e-gördeszkákra, e-biciklikre és szegvékre is vonatkozik. A korlátozás alá eső helyeken ezeket az eszközöket csak tolni vagy kézben lehet vinni. Na de mi egy szuper zenével már is folytatjuk tovább a Juice-t.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Felülvizsgálják a politikai alapon megadott menekült státuszokat. Magyar Péter szerint nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, marad, de átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Már májusban megindult a politikai alapon megadott menekültjogi jogállások felülvizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca szerint az eljárások a hatályos jogszabályok alapján zajlanak, az érintettek pedig hivatalosan értesítették a vizsgálat megindításáról. A menekültügyi hatóság személyes meghallgatásra hívja be őket, ahol bemutathatják álláspontjukat és bizonyítékaikat. Ha valaki nem jelenik meg, a hatóság rendelkezésre álló dokumentumok alapján távol létben dönt. A döntéssel szemben bírósági jogorvoslatra is lehetőség van. Magyar Péter korábban jelezte, hogy felülvizsgálják több, korábban Magyarországon menedéket kapott külföldi politikus ügyét is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország nem lehet nemzetközinek körözött bűnözők lerakóhelye. Magyar Péter szerint a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök vasárnapi bejegyzésében úgy fogalmazott, aki ennek ellenkezőjét állítja, az hazudik és saját szavazóit is becsapja. Magyar Péter arra reagált, hogy a Fidesz felszólította a kormányt, még aznap jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely a közlés szerint pénteken lép hatályba. A kormánypárti álláspont szerint továbbra is a magyar embereknek kell eldönteniük, kikkel akarnak együtt élni. A téma politikai vitát váltott ki, pénteken Budapesten tüntetést is tartottak a migrációs paktum ellen. Magyar Péter ugyanakkor azt hangsúlyozta, a kormány álláspontja egyértelmű, Magyarországon nem engednek teret az illegális bevándorlásnak. Nem törli el teljesen a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, de új formában dolgozná át azt. A kormány közlése szerint szükség van a tanárok munkájának értékelésére, de a jelenlegi rendszer túl sok adminisztrációt jelent, nem ad valós képet a pedagógusok teljesítményéről, és nem segíti megfelelően a szakmai fejlődésüket. A cél egy hatékonyabb, szakmailag megalapozottabb rendszer bevezetése, amely nem terheli feleslegesen a tanárokat. A mostani szabályok szerint az igazgatóknak évente értékelniük kell a pedagógusokat, az eredmény pedig az illetményeket is befolyásolhatja. A rendszer sok kritikát kapott, mert több tanár szerint feszültséget okozott a tantestületen belül, és előfordult, hogy kevés ponttal maradtak le a magasabb besorolásról, valamint az ahhoz kapcsolódó plusz juttatásról. Június 20-án indul a MÁV csoport nyári főszezoni balatoni menetrendje, amely hamarosan az elektronikus rendszerekben is elérhető lesz. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a vasúttársaság idén is kiemelten készül a balatoni utazási szezonra, hiszen évente mintegy 3 millió utazást tesznek vonattal a Tó-térségbe. A MÁV az elmúlt hónapokban a pálya állapot javításán és a lassú jelek számának csökkentésén dolgozott, hogy gyorsabb és kiszámíthatóbb legyen a közlekedés. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a járművek klímaberendezései megfelelően működjenek a nyári hőségben. A Balatonra közlekedő motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között akár óránként 160 km-es sebességgel is haladhatnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Térségünkben kedden már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kora reggel 10-18 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.
2: Ez a Juice.

0: Tabi ide a rádiózást, lendületes hétfőt mindenkinek, ez itt a Sunshine FM, csak jó zenével. Ma pedig június 8-a van, medárd napja. Mindenki ismeri ugye ezt a népi regulát, hogy ha medárd napján esik, 40 napig esni fog. Több magyarországi csapadék méréseket feldolgozó adatelemző kutatás vizsgálta, hogy mennyire állja meg a helyét az egyik legismertebb magyar népi időjóslás. Az eredmények alapján a válasz viszont nem egyértelmű. Az esős medárd önmagában nem mindig jelenti azt, hogy a következő 40 nap csapadékos lesz, ugyanakkor azt is tegyük hozzá, hogy a mondás mögött valódi meteorológiai, klimatológiai háttér húzódhat meg. Június elején jelentősen nő a csapadék valószínűsége, és kezdetét veszi az év egyik legcsapadékosabb időszaka Magyarországon. A népi megfigyelés valószínűleg ezt az időjárási mintázatot őrizte meg generációkon keresztül. És hogy mit mondanak a tények? Ma medárd napján az ország területén nem sok esély van esőre, száraz napos idő van, ettől függetlenül a hét második felére mégis esőt jósolnak a szakemberek.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Emlékszel ott Dubaj környékén, meg ez a pálmafa negyed, vagy mi, amit csináltak? Ez is ugye mesterségesen kialakított szigetek. Csak hát ott nyilván nem volt tiltakozás, meg nem volt semmi, nem volt ott egyébként üres terület volt, megcsinálták, felépítették, luxus ingatlanok, megvették, eladták, kész, és ott van. Még a műhold felvételeket is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg, és hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
3: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
2: a némi korrupció, ugyanúgy mértél felfedezni, valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül, hogy megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
3: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
2: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
3: kell. Úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
2: És a szomszédba beperelték.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Könyvfalók és kultúrbúvárok, lapozzunk bele a nyárba. Június 10-e és 14-e között érkezik a debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok, ami idén egy hatalmas csavarral az ikonikus Aranybika szállóba költözik be. Idén a csodás Újvidéket látjuk vendégül, úgyhogy lesz minden a balkáni világzenétől az izgalmas irodalmi kulisszatitkokig, a díszvendég pedig a Kossuth Díjas Végen László lesz. Nyissátok ki a naptárat, írjátok fel, és június 10-e és 14-e között gyűjtsetek be pár felejthetetlen történetet. Készen álltok a legfrissebb kortárs irodalmi pletykákra és a legjobb sztorikra? Június 11-e és 15-e között újra a könyveké és az olvasásé a főszerep, ugyanis jön az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyháza szívében elképesztően változatos programokkal, na meg kihagyhatatlan kedvezményekkel vár rátok. Akár a legújabb regényekre vadásztok, akár a gyerkőcnek kerestek valami szuper olvasnivalót, ezt a több mint 9 évtizedes hagyományt kár lenne kihagyni.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

Még néhány perc 2 óráig, és még néhány perc a mai Juice-ból. Lassacskán búcsúznunk kell. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok ezen a 4 órás utazáson. Remélem, sikerült egy kis jó kedvet, energiát és sok jó zenét vinnem a napotokba. Mára elköszönök ugyan, de holnap is találkozhatunk ugyanitt, és innen folytatjuk, ahol most befejeztük. Vigyázzatok nagyon magatokra, hallgassátok a Sunshine FM-et a jó zenékért és a friss, aktuális közlekedési hírekért. Ezekkel kollégáim a továbbiakban is szolgálnak majd. Váci Zoli pedig már a búcsúzik, csokolom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálja a kormány a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét. Újra nyilvános lesz az elektronikus építés hatósági rendszer. A fiatalok közül sokan mennének külföldre dolgozni. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálja a kormány a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét. A bejelentés szerint a vizsgálatot a külügyminisztérium végzi el, és áttekintik a pandémia alatt kötött szerződéseket is. Az Orbán kormány 2020-ban mintegy 17 000 lélegeztetőgépet vásárolt, közel 300 milliárd forintért, 28 közvetítő cég bevonásával. A készülékek jelentős részét soha nem használták, közülük legalább 12 000 még mindig raktárban van. A külügyi tárca tájékoztatása szerint a gépek tárolása eddig több mint 2,3 milliárd forintba került. A legnagyobb értékű szerződést egy malajziai céggel kötötték, mintegy 181 milliárd forint értékben. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, megkezdődtek az ügylet teljes körű átvilágításának előkészületei. Ismét elérhetővé teszik az ETDR, vagyis az elektronikus építő hatósági rendszer nyilvános felületét. A kormányközlése szerint a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek újra néhány kattintással hozzáférhetőek lesznek online. A felület nyilvános elérését még 2024. augusztusában szüntették meg, akkor indoklás nélkül került ki a tájékoztatási felület a rendszerből. A mostani döntés visszaállítja azt a lehetőséget, hogy az érdeklődők betekinthessenek az építés hatósági dokumentumokat. Egy részébe. A kormány szerint a korábbi titkosítás célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől. Az ETDR újranyitása így az átláthatóság erősítését szolgálhatja az építésügyekben. Továbbra is sok magyart foglalkoztat a külföldi munkavállalás lehetősége, különösen a fiatalokat és a budapestieket. Egy friss reprezentatív kutatás szerint bár 10-ből 8 magyar alapvetően elégedett a jelenlegi munkájával, egy jó külföldi állás ajánlat sokakat elgondolkodtatna. A Profession.hu felmérése alapján a Z-generáció tagjai közül 10-ből 6-an költöznének másik országba munkáért. Igaz, ez az arány valamelyest csökkent tavalyhoz képest, amikor még 10-ből 7-en mondták ugyanezt. A budapestiek is az átlagosnál nyitottabbak, több mint felük el tudná képzelni, hogy külföldön vállaljon munkát. A kutatás szerint összességében mérséklődött a külföldi munkavállalási kedv. Elindult az új közvetlen légijárat Budapest és Toronto között. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára a járat érkezése után azt mondta, az új kapcsolat azt mutatja, hogy Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai új szintre léptek. A Budapest-Toronto járat október 24-éig közlekedik, kezdetben heti 4 alkalommal júliusban és augusztusban pedig heti 5 járatot indítanak. A Budapest Airport vezér igazgatója szerint az új útvonal fontos mérföldkő, mert nem csak Kanada válik könnyebben elérhetővé, hanem az Air Canada hálózatán keresztül az Egyesült Államok, a Karib-térség és Dél-Amerika több célállomása is. A közvetlen járat így turisztikai, üzlet és családi utazások szempontjából is jelentős bővülést jelenthet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben kedden már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kora reggel 10-18 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Csodaszép hétfőt kívánok mindenkinek, 2 múlt már 4 perccel, köszönjük szépen Bettinek a friss infókat. Indul a Sunshine délután kiváló zenékkel és rengeteg hasznos információval. Korábban Nyíregyházan a Korányin volt egy baleset, Debrecenben pedig a Kassai úton mérnek. Kezdünk elsőként a Walk With Me-vel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: A Sunshine FM-en kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Zini, szia párosa, délutánunkban itt a Sunshine FM-en. Ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert képzeljétek, ma kockázatnapunk van. Úgyhogy nem árt, ha egy kicsit tudatosabban lépegetünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindentől meg kell ijednünk, vagy be kell húzni a kéziféket, csak ma talán érdemes kétszer megnézni, hogy mire mondunk igent. A nagyugrásokat, hirtelen döntéseket, felesleges kockáztatást jobb lehet későbbre hagyni, viszont a bátorságot nem kell teljesen otthon hagynunk. Inkább az alanyérzék számít most, ne fújjuk fel a dolgokat, de ne is menjünk fejjel a falnak. Ha valami bizonytalanságot érzünk, akkor kérdezzünk rá, és próbáljuk meg megoldani. Ezek már a kulcsok a sikernaptárunk szerint. Köszönjük szépen a tanácsokat. Bibi Rexa jön is, Faithless párosa, ez a New Religion.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félszül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszönjük, hogy ma is együtt rádiózunk a Sunshine FM-en. Útinformációkkal folytatjuk. Tibi megírta Viberen, hogy Nyíregyházan az Orosi úton látta a rendőröket dolgozni. Legyünk mindenképp körültekintőek, hogyha arra haladunk. Debrecenben pedig a 33-ason, a 101-es, valamint a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek. Emiatt félpályás korlátozásra kell készülni ezen a szakaszon, így érdemes csak megfontoltsággal közlekedni. Ha egyéb infó van, akkor várom a mai délutánon is. SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316. 6-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Midnight working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Ed Sheeran, Azizam a Sunshine FM nálunk, csak jó zene szól, és 3 órához érkeztünk, így jönnek már is Betty jó voltából a legfrissebb hírek. A következő órában természetesen a kódjátékkal folytatjuk, hazavihető majd az Ossis Burger Sunshine menüje, és gyorsan rákukkantottam a pollen térképünkre. Itt a régiónkban továbbra is magas a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék koncentrációja, így kitartást minden allergiásnak. A következő óránkat is megtöltöm valódi kedvencekkel, indítunk majd elsőként Tate McRae sikerével, mindjárt pörög a Greedy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
8: Újabb bírságokat kaphat a CITL a zöld víz miatt. Kapi barakölykök szünettek a debreceni állatkertben. Átszállás nélkül mehetnek a debreceniek vonattal a Balatonra. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
8: Újabb bírságokat szabhatnak ki a debreceni CITL gyárra a korábban a gyár területén kívül is megjelent zöld színű folyadék ügyében. Tompa Enikő, a Tiszapár debreceni országgyűlési képviselője közölte, a környezetvédelmi hatóság vizsgálatot indított, mert egy cég szabálytalanul engedett zöld színű folyékony hulladékot a csatornába. A jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is bírságot szabhat ki. Lőrinc Viktória miniszter soron kívüli vizsgálatot is elrendelt. Tompa Enikő szerint környezeti kár események gyors mintavételre, egyértelmű lakossági tájékoztatásra és nyílt kommunikációra van szükség. A képviselő kerekasztalt is kezdeményezne egy olyan szervezet létrehozásáról, amely az akkumulátorgyárak társadalmi kontrollját segítené. A kormány közben új környezetvédelmi főhatóság létrehozását és az akkumulátoripari szabályozás szigorítását készíti elő. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben, a kis jöveményeket pedig már a látogatók is megcsodálhatják. Az Ó Debrecen közlése szerint a kicsik egészségesek és nagyon aktívak, hol a szárazföldi pihenőhelyeket fedezik fel, hol anyjuk után indulnak a pancsolóba. A kapibarák más néven vízi disznók, Dél-Amerikában őshonos állatok és a világ legnagyobb rágcsálóinak számítanak. Félvízi életmódjuk miatt különösen kedvelik a vízes élőhelyeket, jól úsznak és gyakran a vízben hűsülnek vagy menekülnek veszély esetén. A debreceni állatkert új lakói ezért már most látványos pillanatokat okozhatnak a közönségnek, amikor a kifutóban pihennek, mozognak vagy éppen a vízben játszanak. A kölykök születése újabb örömteli esemény az állatkert életében, és a családos látogatók számára is különleges látnivalót jelent a nyári időszakban. Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A Balaton és szezon június 20-án indul és augusztus 30-áig tart, ezzel a csűrűbb indulás sokkal nagyobb kapacitással, valamint több kerékpár szállítási lehetőséggel készül a vasúttársaság. Debrecenből az Aranypart Express biztosít átszállás nélküli eljutást a tó déli partjára, többek között Siófokra, Zamárdiba, Balatonföldvárra, Balatonlelére, Balatonboglárra és Fonyódra. A járat Záhony felől érkezik, érinti Nyíregyházát, Debrecen Csapókertet, Debrecent, Hajdúszoboszlót, Püspökladány, Szolnokot és Budapest Kelenföldet is. A MÁV szerint a vidéki nagyvárosokból induló közvetlen balatoni járatok tavaly csaknem 250 ezer utast vonzottak. A kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra távolsági utazásnál helyjegyet kell váltani. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Kara Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. A fiatal kutató szerint a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógust, hanem olyan eszköz lehet, amely személyre szabottabbá és élményszerűbbé teszi az oktatást. A testnevelésben például játékos feladatok, pontgyűjtő rendszerek, egyéni kihívások és teljesítménykövetés kialakításában segíthet. A NetFit eredmények és más mozgásos adatok elemzésével a tanárok jobban igazíthatják a feladatokat a diákok fejlettségéhez. Kara Bálint az Agora Tudományos Élményközpontban robotikai előadásokat és táborokat is tart, ahol humanoid robotokkal, programozható eszközökkel és 3D nyomtatással ismerteti meg a fiatalokat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
8: Városunkban továbbra is szükségünk lesz az esernyőre, kedden fátyolfelhők szűrik a napsütést, egy-egy futó zápor zivatar előfordulhat, kora reggel 10-18 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nagyon köszönjük a híreket Bettinek, hello mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a hétfői Sunshine, délután várom a legfontosabb útinfókat, üzeneteket és mindjárt játékkal is folytatjuk. Kezdünk elsőként a fiatal szexi énekesnővel, tépekről énekel, ez a Greedy.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Mindig akart a Dead Dance a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól. További kellemes napot mindenkinek, 15 óra 19 perckor pedig játékkal folytatjuk. Tessék hazavinni ma is az Oasis Burger Sunshine menüjét, a nyerőszám pedig a 8-as volt. Ha telefonszámodban valahol ott lapul, akkor ne habozz, tessék most elküldeni a kódjáték szót SMS Viber számunkra. 0620 316 3000. Ennyire egyszerű a játék végkimenetele. Óra végén pedig sorsolunk majd, most pedig innen jön is a Hatz.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: FM Asztrológia.
1: A Kos monotonitás tűrő képességét a mai nap eseményei bizony próbára tehetik. Ha emiatt egy kicsit feszültebb, feszültségét ne a családtagjaim vezesse le. A Biga számára az óvatosság és elővigyázatosság a nap kulcsszavai. Tartsa nyitva a szemét, mert a csapdákat csak így kerülheti el. Az ikrek nehezen kezeli a konfliktus helyzeteket, kicsit megértőbben, kompromisszumra készen álljon a vitás helyzetek elé. Ha nyíltan beszélnek, biztosan megtalálják a megoldást. A rák türelmét a mai nap eseményei igénybe veszik, egy icipici szabad ideje sem marad, emiatt érthető az ingerültsége, de próbálja visszafogni magát. Az oroszlán minél inkább próbálkozik, köti az ebet a karóhoz, annál inkább ront a helyzeten. Ebbe pedig úgy tűnik bele kell törődnie, majd a következő csatát megnyeri. A szűz gondolatait még mindig a hétvége eseményei kötik le, emiatt nehezebben fókuszál a munkájára. A mérleg ma jól teszi, ha átnézi pénzügyeit, és ha talál egy kedvező befektetési lehetőséget, hát éljen bele! A Skorpió napját kellemetlen kérdések keseríthetik, próbáljon meg mindenre megfelelni. A nyilas ma délutánra estére ne tervezzen semmit, csak pihenést. Olyan pörgős lesz ugyanis a délelőtt, hogy szüksége lesz a feltöltődésre. A bak úgy érzi, az elmúlt időszak eseményei egy picit összezavarták, nem tudja pontosan merre is tart. Ideje lenne leülni és alaposan átgondolni az irányokat. A vízöntőre egy kellemes találkozás vár, romantika van a levegőben, érzelmeit fölösleges elrejtenie úgysem sikerül. A halak ma álljon a sarkára, ha valamit el akar mondani, azt tegye határozottan, hogy biztosan ne tudják figyelmen kívül hagyni.
0: Sunshine FM

Shawn Mendes és a Treat You Better, a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, és még adós vagyok a mai kódjátékunk lezárásával. Köszönöm szépen, hogy így hétfőn is ilyen aktívak voltatok. Ugye a 8-as volt a nyerő szám, és nézzük a szerencsés nyertesünket, aki így hétfőn nem más, mint Tünde. Gratulálunk, az Assis Burger Sunshine menüje ma a tiéd. Jó étvágyat, és aki ma nem nyert, nem kell csüggedni, mert holnap is 3 és 4 óra között újra kódjáték egy finom menüért. A következő órában is kiváló zenék jönnek, majd mindjárt jön Betty a legfrissebb hírekkel, az óránkat pedig egy újdonsággal zárjuk. Jön Kygo és a Save

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, kellemes délutánt. Debrecen város belterületén több helyen úton folyó munkálatok, sebességkorlátozásra figyelmeztetik az arra közlekedőket. És a délutáni csúcsforgalomban nagyobb menetidővel számoljanak több bevezető és kivezető főútvonal szakaszon. Elsőnek a 33-as számú főútvonalon, akár még irányba is közlekednek, vegyék figyelembe az úton folyó munkálatokat. És a belvárosban is több helyen kell számítani forgalomkorlátozásra. A parkolás megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék. Debrecen és Ebes között a 4-es számú főútvonalon, lakotelten kívül a sebességkorlátozásra hívjuk fel a figyelmet az arra haladóknak, és az M3-as autópályához, ha érnek, rácsatlakoznak, ne feledkezzenek el, hogy az autópálya belső sávját csak előzés céljából vehetik igénybe, tartósan nem. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat a viszonthallásra.
1: 93.5 Sunshine FM Debrecen. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Dubajból hozták haza a debreceni születésű Radnai Lászlót. Megkezdődhet az új debreceni nagyállomás tervezése. Új Intercity flotta érkezhet a Debrecent is érintő fővonalakra. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Hazaszállították Magyarországra Dubajból Radnai Lászlót, akit a magyar alvilág egyik ismert alakjaként tartanak számon. A rendőrség közlése szerint a jogerősen kiszabott szabadságvesztés elől külföldre szökött férfit. Az Egyesült Arab Emírségekben fogták el, majd június 6-án Dubajból Bécsen keresztül Budapestre hozták. A 70 éves debreceni születésű Radnai László ugyanakkor korábban arról beszélt, hogy megromlott egészségi állapota miatt önként vállalja a kiadatását. A rendőrség nem részletezte, hogy önként adta fel magát, vagy hatósági akcióval fogták el. Radnai neve több nagy visszhangot kiváltó büntető ügyben is felmerült az elmúlt évtizedekben. Legutóbb befolyással, üzérkedése miatt ítélték jogerősen 3 év szabadságvesztésre, de nem vonult be a büntetés letöltésére, ezért nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki ellene. Ebben a kormányzati ciklusban megkezdődhet az új debreceni nagyállomás tervezése és az engedélyek beszerzése. Erről beszélt Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár, debreceni országgyűlési képviselő. A MÁV közlése szerint hamarosan elindul a nagyállomás aluljárónak felújítása, mert a vasbetonfödém szerkezet állapota az elmúlt években romlott, ezért megerősítésre van szükség. A munkát szakaszosan végzik majd el, a teljes födémet kicserélik, és a felújításhoz kapcsolódva lifteket is beépítenek a peronokhoz. Ezzel az aluljáró akadálymentessé válhat várhatóan 1-2 éven belül. A MÁV addig ideiglenes dúcolatot épít a teherbírás javítására, és jelenleg sebességkorlátozás is érvényben van az aluljáró feletti szakaszon. Hosszabb távon egy teljesen új komplex nagyállomás megépítése a cél. Új Intercity motorvonatokat vásárolna a magyar kormány a hazahozott uniós forrásokból, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint legalább 35 új akadálymentes és klimatizált IC motorvonat beszerzésére nyílhat lehetőség, amelyek a legfontosabb fővonalakon állhatnak majd forgalomba. A fejlesztés Debrecent is érinti, mert az új szerelvények a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc-kör Intercity vonalon is közlekedhetnek. Vitézy Dávid szerint az emeletes kivitelű vonatok kapacitása csaknem 200 mai Intercity kocsijának felelhet meg, így országosan is érezhető flotta cserét hozhatnak. A közbeszerzés várhatóan még idén kírják, az első szerelvények pedig a jelenlegi ütemezés szerint 2029-ben állhatnak forgalomba. A miniszter szerint a beruházás jelentős előrelépést jelenthet a magyar vasúti közlekedés színvonalában. Júniusban több Hajdú-Bihar vármegyei vasút vonalon is előre tervezett éjszakai karbantartást végez a MÁV, ezért több állomás környékén is nyílt vonali szakaszon zajra kell számítani. A Fűzes Abony-Debrecen vonalon Egyek, Ohad, Pusztakulcs és Hortobágy állomáson dolgoznak majd éjszaka, jellemzően este 9 órától másnap hajnal 5 óráig. A Debrecen-Záhony vonalon Debrecen és Apafa között, Hajdú-Hadház állomáson, valamint Hajdú-Hadház és Újfehértó között lesz karbantartás késő esti és hajnali időpontokban. A Debrecen-Tiszalök vonalon Hajdú-Böszörmény állomáson június 22-én este 8:30-tól másnap hajnal 5:30-ig dolgoznak. A MÁV szerint a vasúti munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és az átjáróknál okozhatnak zajt. A vasútársaság a lakosság megértését és türelmét kéri.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Már stílusunkban a folytatásban egy hideg front hatására újra záporokra, zivatarokra készülhetünk a napsütés mellett. A maximumok 21-33 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: My name is Benson Boone.
5: Mr.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket meg.

Love Yourself. Justin Bieber is a Love Yourself, a Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, további klassz délutánt kívánok mindenkinek, és útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Laci Weinberit, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Vasgyár utcán a benzinkútnál a rendőrlámpa nem működik, emiatt torlódásra kell készülni. Tehát még egyszer, Nyíregyházen a Vasgyár utcánál működő rendőrlámpa nem működik, valamint Debrecenben a Békesi Béla utcán baleset történt, emiatt ott a gimnázium, valamint az óvoda környékén eléggé nagy a forgalom, legyünk körültekintőek és megfontoltak. Ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000. Dua Lipával megyünk tovább.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Attila Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán a Kálói úton baleset történt. A körforgalomtól még visszábott a Lujza utca kereszteződésében, emiatt torlódásra kell készülni. Valamint Debrecenben a Böszörmény úton a Shell kútnál látták legutóbb a hatóságokat, így legyünk körültekintőek és vezessünk ma is csak a szabályokat betartva. Ha egyéb info van, akkor várom 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben, a Vámospércsi út 37 szám alatt.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos, semmi.
1: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb bírságokat kaphat a CITL a zöld víz miatt. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben. Átszállás nélkül mehetnek a debreceniek vonattal a Balatonra. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újabb bírságokat szabhatnak ki a debreceni CITL gyárra a korábban a gyár területén kívül is megjelent zöld színű folyadék ügyében. Tompa Enikő, a Tiszapár debreceni országgyűlési képviselője közölte, a környezetvédelmi hatóság vizsgálatot indított, mert egy cég szabálytalanul engedett zöld színű folyékony hulladékot a csatornába. A jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is bírságot szabhat ki. Lőrinc Viktória miniszter soron kívüli vizsgálatot is elrendelt. Tompa Enikő szerint környezeti kár események gyors mintavételre, egyértelmű lakossági tájékoztatásra és nyílt kommunikációra van szükség. A képviselő kerekasztalt is kezdeményezne egy olyan szervezet létrehozásáról, amely az akkumulátorgyárak társadalmi kontrollját segítené. A kormány közben új környezetvédelmi főhatóság létrehozását és az akkumulátoripari szabályozás szigorítását készíti elő. Kapi barakölykök születtek a debreceni állatkertben, a kis jöveményeket pedig már a látogatók is megcsodálhatják. Az Ó Debrecen közlése szerint a kicsik egészségesek és nagyon aktívak, hol a szárazföldi pihenőhelyeket fedezik fel, hol anyjuk után indulnak a pancsolóba. A kapibarák más néven vízi disznók, Dél-Amerikában őshonos állatok és a világ legnagyobb rágcsálóinak számítanak. Félvízi életmódjuk miatt különösen kedvelik a vízes élőhelyeket, jól úsznak és gyakran a vízben hűsülnek vagy menekülnek esetén. A debreceni állatkert új lakói ezért már most látványos pillanatokat okozhatnak a közönségnek, amikor a kifutóban pihennek, mozognak vagy éppen a vízben játszanak. A kölykök születése újabb örömteli esemény az állatkert életében, és a családos látogatók számára is különleges látnivalót jelent a nyári időszakban. Idén is lesz közvetlen vonat Debrecenből a Balatonra a MÁV nyári főszezoni menetrendjében. A Balaton és szezon június 20-án indul és augusztus 30-áig tart, ezzel a csűrűbb indulás sokkal nagyobb kapacitással, valamint több kerékpár szállítási lehetőséggel készül a vasúttársaság. Debrecenből az Aranypart Express biztosít átszállás nélküli eljutást a tó déli partjára, többek között Siófokra, Zamárdiba, Balatonföldvárra, Balatonlelére, Balatonboglárra és Fonyódra. A járat Záhony felől érkezik, érinti Nyíregyházát, Debrecen Csapókertet, Debrecent, Hajdúszoboszlót, Püspökladány, Szolnokot és Budapest Kelenföldet is. A MÁV szerint a vidéki nagyvárosokból induló közvetlen balatoni járatok tavaly csaknem 250 ezer utast vonzottak. A kiemelt balatoni Intercity és Express vonatokra távolsági utazásnál helyjegyet kell váltani. A mesterséges intelligencia testnevelés órákon való alkalmazását is kutatja Kara Bálint, a Debreceni Egyetem 22 éves tanárszakos hallgatója. A fiatal kutató szerint a mesterséges intelligencia nem helyettesíti a pedagógust, hanem olyan eszköz lehet, amely személyre szabottabbá és élményszerűbbé teszi az oktatást. A testnevelésben például játékos feladatok, pontgyűjtő rendszerek, egyéni kihívások és teljesítménykövetés kialakításában segíthet. A NetFit eredmények és más mozgásos adatok elemzésével a tanárok jobban igazíthatják a feladatokat a diákok fejlettségéhez. Kara Bálint az Agora Tudományos Élményközpontban robotikai előadásokat és táborokat is tart, ahol humanoid robotokkal, programozható eszközökkel és 3D nyomtatással ismerteti meg a fiatalokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban továbbra is szükségünk lesz az esernyőre, kedden fátyolfelhők szűrik a napsütést, egy-egy futó zápor zivatar előfordulhat, kora reggel 10-18 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kezi csókolom, hello mindenkinek, 5 óra után járunk 4 perccel, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Pörög tovább a hétfői Sunshine, délután várom a friss útinfókat, legyünk körültekintőek, sok baleset történt a mai délután folyamán. Kezdünk elsőként Ed Sheerannel, már is szól a Szefer.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben a fiatalok felé kanyarodunk. Mi a teendő a felvételi pontszámok kihirdetése után? Erről beszélgettünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A ponthatárok kihirdetése utáni hetek rendkívül mozgalmasak és pénzügyi szempontból is kritikusak. Ilyenkor dől el ugyanis a lakhatás és az egyetemi diáklét finanszírozás kérdései is górcső alá kerülnek. Érdemes időben tájékozódni a hallgatók számára elérhető számlacsomagokról, mert ezekhez gyakran kedvezményes hitelkeret vagy diákhitel is igénybe vehető. Sok banknál extra kedvezmény is érvényesíthető a számlavezetésben a hallgatói jogviszony igazolásával. A lakásbérleti szerződésekben is kérhetik akár a fizetési számla feltüntetését, de a különböző szolgáltatások bankkártyával történő kiegyenlítése is kényelmesebb, akár online is, ha nem kell a leendő évfolyamtársakkal hosszú sorokban állni a tanévkezdés első napjaiban.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Emlékszel ott Dubaj környékén, meg ez a pálmafa negyed, vagy mi, amit csináltak? Ez is ugye mesterségesen kialakított szigetek. Csak hát ott nyilván nem volt tiltakozás, meg nem volt semmi, mert nem volt ott egyébként üres terület volt. Megcsinálták, felépítették, luxus ingatlanok, megvették, eladták, kész. És ott van. Még a műhold felvételeket is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg. És hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
5: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
4: annak? Némi korrupció, ugyanúgy vértél felfedezni, valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül, hogy megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
5: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
4: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
5: kell. Úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
4: És a szomszédba beperelték.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM programajánló.
1: Geszti Péter a Sunshine délutánban, most viszont érkezik Kata a friss programkínálatokkal. Szia, hallgatunk is!
2: Szia, Roli! Imádod a friss hazai sajtokat, a házi szörpöket és a termelői mézet? Vagy csak vadászol a legszebb népművészeti kincsekre? Elstartolt a nyári sóstói piac a Blaha Lujza sétány melletti piac téren. Szerdától vasárnapig délután 2 és este 8 között igazi nyüzsgő, hamisítatlan piaci hangulat vár. Szóval irány sóstó, töltsd fel a kosarat helyi finomságokkal. Garantáltan tele lesz vidámsággal és felejthetetlen estékkel a nagy erdő, úgyhogy ideje előkeresni a naptárat. Hivatalosan is beindul a szezon a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon, ahol a hatalmas fák alatt idén is a hazai színházi és zenei világ legjava váltja majd egymást. Készülj a csillagos égboltra, a fenséges erdei díszletekre és a vastapsra, mert a nyár legmeghatározóbb kulturális élményei most is itt várnak ránk. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló. Sunshine FM. Csak jó zene!
3: Csak jó zene!

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Együtt kalandoroztunk a Solvival, a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk. Köszönöm szépen a mai figyelmed. Időjárásunkra rátekintve holnap akár 29-30 fokra is készülhetünk, viszont szerdától egy hideg front érje a térségünket, és csütörtökön már zápor, zivatar, és maximum 19-20 fok várható majd, de mindjárt jön Betty is, mondja a legfontosabb részleteket ezzel kapcsolatban. És 6 óra után kívánság műsor jön Norbival, lehet kérni a zenei kedvenceket, 20-as, 3-10.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálják a politikai alapon megadott menekült státuszokat. Magyar Péter szerint nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, marad, de átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Már májusban megindult a politikai alapon megadott menekültjogi jogállások felülvizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca szerint az eljárások a hatályos jogszabályok alapján zajlanak, az érintettek pedig hivatalosan értesítették a vizsgálat megindításáról. A menekültügyi hatóság személyes meghallgatásra hívja be őket, ahol bemutathatják álláspontjukat és bizonyítékaikat, ha valaki nem jelenik meg. A hatóság rendelkezésre álló dokumentumok alapján távol létben dönt. A döntéssel szemben bírósági jogorvos is lehetőség van. Magyar Péter korábban jelezte, hogy felülvizsgálják több, korábban Magyarországon menedéket kapott külföldi politikus ügyét is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország nem lehet nemzetközinek körözött bűnözők lerakóhelye. Magyar Péter szerint a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök vasárnapi bejegyzésében úgy fogalmazott, aki ennek ellenkezőjét állítja, az hazudik és saját szavazóit is becsapja. Magyar Péter arra reagált, hogy a Fidesz felszólította a kormányt, még aznap jelentse be, hogy Magyarország nem hagyja végre az uniós migrációs paktumot, amely a közlés szerint pénteken lép hatályba. A kormánypárti álláspont szerint továbbra is a magyar embereknek kell eldönteniük, kikkel akarnak együtt élni. A téma politikai vitát váltott ki, pénteken Budapesten tüntetést is tartottak a migrációs paktum ellen. Magyar Péter ugyanakkor azt hangsúlyozta, a kormány álláspontja egyértelmű, Magyarországon nem engednek teret az illegális bevándorlásnak. Nem törli el teljesen a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, de új formában dolgozná át azt. A kormány közlése szerint szükség van a tanárok munkájának értékelésére, de a jelenlegi rendszer túl sok adminisztrációt jelent, nem ad valós képet a pedagógusok teljesítményéről, és nem segíti megfelelően a szakmai fejlődésüket. A cél egy hatékonyabb, szakmailag megalapozottabb rendszer bevezetése, amely nem terheli feleslegesen a tanárokat. A mostani szabályok szerint az igazgatóknak évente értékelniük kell a pedagógusokat. Az eredmény pedig az illetményeket is befolyásolhatja. A rendszer sok kritikát kapott, mert több tanár szerint feszültséget okozott a tantestületen belül, és előfordult, hogy kevés ponttal maradtak le a magasabb besorolásról, valamint az ahhoz kapcsolódó plusz juttatásról. Június 20-án indul a MÁV csoport nyári főszezoni balatoni menetrendje, amely hamarosan az elektronikus rendszerekben is elérhető lesz. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a vasúttársaság idén is kiemelten készül a balatoni utazási szezonra, hiszen évente mintegy 3 millió utazást tesznek vonattal a Tó-térségbe. A MÁV az elmúlt hónapokban a pálya állapot javításán és a lassú jelek számának csökkentésén dolgozott, hogy gyorsabb és kiszámíthatóbb legyen a közlekedés. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a járművek klímaberendezései megfelelően működjenek a nyári hőségben. A Balatonra közlekedő motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között akár óránként 160 km-es sebességgel is haladhatnak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 409, az eurót 354, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 304 forintos áron jegyezte a bank.
3: Ezek itt a sporthírek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A Debrecen hosszabbítás után 41-39-re legyőzte a román Csesen Bukarestet a női európai ifjúsági kézilabdaliga vasárnapi fináléjában. A budapesti négyes döntő második játéknapján az első alkalommal kiírt korosztályos sorozat fináléját a felnőtt női bajnokok ligája négyes döntőjének helyszínén az MVM Domban játszották. Az 53. percben a DVSC még 31-25-re vezetett, majd gyors egymás utánban 5 gólt kapott, sőt ellenfele az egyenlítésért támadhatott. Két időkérést majd Dávid Vivien két fontos védését követően 33-30-ra megint ellépett a Debrecen. Már másfél perc sem volt hátra, a bravúrosan hajrázó román együttesnek mégis sikerült az egyenlítés, ezért hosszabbítás következett. A ráadás elején a hajdúságiak két percen belül háromszor voltak eredményesek, ezzel megalapozták végső sikerüket, mert a románok innen már nem tudtak visszakapaszkodni. Takács Vera 13, Kun Lilian a 6 góllal járult hozzá a győzelemhez, négyen pedig 4 találattal zártak. Nyíregyházán a Városi Stadionban tartották a 83. Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlését. Ez volt a harmadik alkalom, hogy a Szabolcsi megyeszékhely adott otthon a rangos eseménynek, melyre az ország távoli pontjairól, így Körmendről és Szombathelyről is érkeztek résztvevők. Az esemény jól illeszkedik a Bütyök Szenz programba, a legendás futóra Kovács Józsefre idén több programmal is emlékeztek. A résztvevők között több olimpikon is ott volt, így Martinek János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, a korábbi nyíregyházi ökölvívó, a Moszkvában bronzérmet szerző Váradi János és a Párizsban 5. Kovács Rihárd is megtisztelte az eseményt. Előadást hallhattak az érdeklődők több témában is, és megismerkedhettek a városba érkezők az atlétikai centrummal is. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Térségünkben kedden már fátyolfelhők szűrik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kora reggel 10-18 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket. 6:30 után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Szigalával. Itt van tőle a Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miley Cyrus, és ez volt az End of the World az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0630 316 3000.
0: Ami egyébként lassan most már az elmúlt 2 évben inkább átformálódott ilyen üzenetküldő műsorra. János üzenetével nyitom a mai esténket, aki a feleségének Erikának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mellettem állsz. Szeretlek. Aztán Zsófi a párjának Petinek üzeni, hogy te vagy életem legszebb ajándéka. Csókoltatlak. Attila pedig az anyukájának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy köszönöm, hogy felneveltél. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, viszont jöhetnek a folytatásban is. Ahogy Will.i.am és Britney Spears közöse, 2012-ig utazunk most vissza. Ez a Scream and Shout, a 2 órás élő esti kívánság műsorban. Bring the action.

Sabrina Carpenter, akivel így 3/4 hét előtt még bedobtunk egy jó kis eszpresszót. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága szenseinosok, egészen este 8 óráig jöhetnek az üzenetek, hiszen addig tart a 2 órás jövő esti kívánság műsor, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Kata üzenetével folytatjuk, aki a legjobb barátnőjének, méghozzá Dórinak üzeni, hogy köszönöm a sok közös élményt és barátságot. Nagyon szeretlek. Aztán Tamás Ivának szeretne rajtam keresztül üzeni, hogy sajnálom a tegnapi vitát, remélem megbocsájtasz nekem. Laci pedig Marikának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok. Isten éltessen sokáig. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Egy jó kis Serial, így a hétfő estében. Itt van a Stumbling In, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első, hogy kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Bruno Mars, és ez volt az I Just Mind, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debrecen út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, ugye csak úgy, mint a Szent István utcán, a kórház előtti busz megállónál, mindkét helyen egyébként ez bójával körbe is van jelölve. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható napközben, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen utcaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendélyberődei, méghozzá Mixed Kálmán utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendélyberődei az Egyetem Sugár úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt a Swedish House Mafia srácokkal. Ez lesz a Wait So Long.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Felülvizsgálja a kormány a Covid idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét. Újra nyilvános lesz az elektronikus építés hatósági rendszer. A fiatalok közül sokan mennének külföldre dolgozni. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Felülvizsgálja a kormány a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét. A bejelentés szerint a vizsgálatot a külügyminisztérium végzi el, és áttekintik a pandémia alatt kötött szerződéseket is. Az Orbán kormány 2020-ban mintegy 17 000 lélegeztetőgépet vásárolt, közel 300 milliárd forintért, 28 közvetítő cég bevonásával. A készülékek jelentős részét soha nem használták, közülük legalább 12 000 még mindig raktárban van. A külügyi tárca tájékoztatása szerint a gépek tárolása eddig több mint 2,3 milliárd forintba került. A legnagyobb értékű szerződést egy malajziai céggel kötötték, mintegy 181 milliárd forint értékben. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közölte, megkezdődtek az ügylet teljes körű átvilágításának előkészületei. Ismét elérhetővé teszik az ETDR, vagyis az elektronikus építő hatósági rendszer nyilvános felületét. A kormányközlése szerint a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek újra néhány kattintással hozzáférhetőek lesznek online. A felület nyilvános elérését még 2024. augusztusában szüntették meg, akkor indoklás nélkül került ki a tájékoztatási felület a rendszerből. A mostani döntés visszaállítja azt a lehetőséget, hogy az érdeklődők betekinthessenek az építés hatósági dokumentumok egy részébe. A kormány szerint a korábbi titkosítás célja az volt, hogy elzárja ezeket az információkat a nyilvánosság elől. Az ETDR újranyitása így az átláthatóság erősítését szolgálhatja az építésügyekben. Továbbra is sok magyart foglalkoztat a külföldi munkavállalás lehetősége, különösen a fiatalokat és a budapestieket. Egy friss reprezentatív kutatás szerint bár 10-ből 8 magyar alapvetően elégedett a jelenlegi munkájával, egy jó külföldi állás ajánlat sokakat elgondolkodtatna. A Profession.hu felmérése alapján a Z-generáció tagjai közül 10-ből 6-an költöznének másik országba munkáért. Igaz, ez az arány valamelyes csökkent tavalyhoz képest, amikor még 10-ből 7-en mondták ugyanezt. A budapestiek is az átlagosnál nyitottabbak, több mint felük el tudná képzelni, hogy külföldön vállaljon munkát. A kutatás szerint összességében mérséklődött a külföldi munkavállalási kedv. Elindult az új közvetlen légijárat Budapest és Toronto között. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára a járat érkezése után azt mondta, az új kapcsolat azt mutatja, hogy Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai új szintre léptek. A Budapest-Toronto járat október 24-éig közlekedik, kezdetben heti 4 alkalommal júliusban és augusztusban pedig heti 5 járatot indítanak. A Budapest Airport vezér igazgatója szerint az új útvonal fontos mérföldkő, mert nem csak Kanada válik könnyebben elérhetővé, hanem az Air Canada hálózatán keresztül az Egyesült Államok, a Karib-térség és Dél-Amerika több célállomása is. A közvetlen járat így turisztikai, üzlet és családi utazások szempontjából is jelentős bővülést jelenthet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: További felében térségünkben a maximumok 28-33 fok között alakulnak. Szükségünk lesz a folytatásban is az esernyőre. Ugyanakkor napsütésben is lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy a folytatásban még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom a Swedish House Mafiával. Itt van a Wait So Long.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: ez. És ez volt tőlük a No Broke Boys az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Niki üzenetében nyitom a második óránkat, aki Balázsnak üzeni, hogy hiányzol, alig várom, hogy újra láthassalak. Aztán Ádám Petrának üzeni, hogy minden együtt töltött perc ajándék számomra. Nagyon szeretlek. Erika pedig a férjének üzeni, hogy boldog évfordulót, még sok közös boldog évet magunknak. Hát drága szenságosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Harry Styles, Late Night Talking, a két órás élő

0: Purple Disco Machine. És ez volt a Beat of Your Heart az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön a Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzenetet biztonságban legyen és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Könyvfalók és kultúrbúvárok, lapozzunk bele a nyárba. Június 10-e és 14-e között érkezik a Debreceni Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok, ami idén egy hatalmas csavarral az ikonikus Aranybika szállóba költözik be. Idén a csodás Újvidéket látjuk vendégül, úgyhogy lesz minden a balkáni világzenétől az izgalmas irodalmi kulisszatitkokig, a díszvendég pedig a Kossuth-díjas Végen László lesz. Nyissátok ki a naptárat, írjátok fel, és június 10-e és 14-e között gyűjtsetek be pár felejthetetlen történetet. Készen álltok a legfrissebb kortárs irodalmi pletykákra és a legjobb sztorikra? Június 11-e és 15-e között újra a könyveké és az olvasásé a főszerep, ugyanis jön az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyháza szívében elképesztően változatos programokkal, na meg kihagyhatatlan kedvezményekkel vár rátok. Akár a legújabb regényekre vadásztok, akár a gyerkőcnek kerestek valami szuper olvasnivalót, ezt a több mint 9 évtizedes hagyományt kár lenne kihagyni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Roland üzeni Katának, hogy ne haragudj rám, nagyon sajnálom, amit mondtam. Anita a nagymamájának szeretne sok puszit küldeni rajtam keresztül, és üzeni neki, hogy vigyázz magadra. Zoli pedig a párjának üzeni, hogy köszönöm a szereteted és a türelmedet. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Robin, ez pedig a Show Me Love. A 2 órás élő esti kíván semmi sorban.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

Bezzombón, és ez volt tőle a Beautiful Things az előző percben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok érkeznek az este utolsó üzenetei. Norbi üzeni például Julcsinak, hogy te vagy a legfontosabb ember az életemben. Nagyon szeretlek. Mária a férjének szeretne rajtam keresztül boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy minden álmod teljesüljön. Timi pedig a szerelmének üzeni, hogy köszönöm a gondoskodást és a szeretetet. Te vagy a mindenem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek.

0: halott pénz, méghozzá Bay Alex-el kiegészülve, és ez volt tőlük az Ó igen, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden, már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól meg is erősödhet a felhőzet, amiből kialakulhatnak záporok, illetve zivatarok a térség nagy részén. A reggeli órákban 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, viszont délutára akár 33 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már besukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Emlékszel ott a Dubaj környékén, meg ez a pálmafa negyed, vagy mi, amit csináltak? Ez is ugye mesterségesen kialakított szigetek. Csak hát ott nyilván nem volt tiltakozás, meg nem volt semmi, nem volt ott egyébként üres terület volt. Megcsinálták, felépítették, luxus ingatlanok, megvették, eladták, kész. És ott van. Még a műhold felvételeket is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg. És hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
3: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
2: a némi korrupció, ugyanúgy vértél felfedezni, valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül, hogy megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
3: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
2: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
3: kell. Úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
2: És a szomszédban beperelték. Hát tudunk átmenni, egyik napról a másik.
3: Ahelyett, hogy olyan csodos övét ültettek, valami neked van.
2: Igen.
3: Az mostan egyébként a világ űrig nőtt volna fel.
2: Már most is addig nőtt. Mindig megnézem, hogy fű, le kéne vágni, és mindig eddig is jutok. Fű, már megint le kéne vágni. Most már nagyon nagy.
3: Alpinistát várunk darúval.
2: Körül. Van már olyan. Tehát egyet úgy hagytam véletlenül, azt az úgy mindig megmaradt, és az már fa. Tehát az már nem sövény, az már egy ilyen óriási fa lett. De azzal már nem tudsz mit csinálni, az már csak úgy, hogyha majd hívsz valakit, aki kivágja. Tehát addig meg el vannak ott a rigók, meg fészkelnek rajta, meg örülnek neki, én meg örülök a rigóknak.
3: A rigó... Néhány év és már beleakad a helikopter, aztán leszállhat rá.
2: Nálunk már olyan ökológiai szisztéma van otthon, hogy az valami hihetetlen. Tehát rengeteg csigán van, azt megeszi a rigó, mert ilyen francia rigókat telepített. Csigát esznek. Nem, egyébként tényleg, és láttam már a múltkor, hogy töri össze a csigahéjat a betonon.
3: Elejti.
2: Ne, oda megy, és így a csőrével kopogtatja rendesen a járdán, és összetöri, csak nem értettem, miért van ott egy rakás csigahéj a járdán, és aztán kiderült, hogy így szedik ki belőle a csigát.
3: Hallod, van itthon valaki?
2: Ahó.
3: Igen. Ahó.
2: De most már van sünim is, ami szintén vadászik a csigára, de a

0: Valamiért a csigák megvadásznak a bazsalikomomra, meg a paradicsomra, tehát ők meg amiatt nyargalnak oda, úgyhogy...
1: Hú, elveszettem, tehát nálatok a csiga, mit eszik? Sast? Hogy mi van?
0: Bazsalikomot, növényre nem merem kirakni. Két nap alatt lelegelték az egészet.
1: Olyan veszélyes csigák vannak, hogy megeszik
0: brutál.
1: A FT-ben a galambot.
0: Ezek onnan jöttek valamelyik ilyen Finnországból.
1: A nukleáris tárolóban, igen, velük tesztelték.
0: Igen. Szóval nálunk ilyen örök körforgás van. Cserevogarunk például nem volt, mert ellenben van egy rakás vakond. Úgyhogy füven meg ezért nincs. Tehát,
1: és a vakond meg miatt felrepült, és megette röptében a cserevogar.
0: Igen, ha valaki még bírja követni, galamb is van. Az még nem eszik semmit. Viszont most már ott tartunk, hogy macska kaját rakunk ki esténként a ott élő állatoknak, és reggelre mindig elfogy, de hogy ki és mi eszi meg, azt nem tudjuk. Tippünk van, hogy vagy a süni, vagy a rigók, vagy pedig arra kóborló macska, vagy valami, de azóta etetjük, még egyelőre nem tudjuk, hogy mit.
1: Amúgy nem kell, mert szerintem túl sok állatot beszereztetek, hogy egy vadas parkot nyitassatok. Majd megnézem, hogy mire van még szükségetek.
0: Igen, tavaly fogadtunk be két kiskacsát is, de azok sajnos nem élték túl. Állítólag az nagyon nehéz életben tartani. Hogy azok hogy kerültek oda, azt a mai napig nem tudom, mert a környéken tó nincs. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy azok miként kerültek oda.
1: Csiga háton beúsztak.
0: Igen, viszont van most már ragadozó madár is a környéken, mert hallom a hangját, akik meg a környékbeli rigókra vadásznak. Úgyhogy van itt minden.
1: Na hát a finn atomreaktoroktól így lehet eljutni a kertjéig.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Felülvizsgálják a politikai alapon megadott menekült státuszokat. Magyar Péter szerint nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, marad, de átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Már májusban megindult a politikai alapon megadott menekültjogi jogállások felülvizsgálata, közölte a belügyminisztérium. A tárca szerint az eljárások a hatályos jogszabályok alapján zajlanak, az érintettek pedig hivatalosan értesítették a vizsgálat megindításáról. A menekültügyi hatóság személyes meghallgatásra hívja be őket, ahol bemutathatják álláspontjukat és bizonyítékaikat, ha valaki nem jelenik meg. A hatóság rendelkezésre álló dokumentumok alapján távol létben dönt. A döntéssel szemben bírósági jogorvos is lehetőség van. Magyar Péter korábban jelezte, hogy felülvizsgálják több, korábban Magyarországon menedéket kapott külföldi politikus ügyét is. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország nem lehet nemzetközinek körözött bűnözők lerakóhelye. Magyar Péter szerint a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök vasárnapi bejegyzésében úgy fogalmazott, aki ennek ellenkezőjét állítja, az hazudik és saját szavazóit is becsapja. Magyar Péter arra reagált, hogy a Fidesz felszólította a kormányt, még aznap jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely a közlés szerint pénteken lép hatályba. A kormánypárti álláspont szerint továbbra is a magyar embereknek kell eldönteniük, kikkel akarnak együtt élni. A téma politikai vitát váltott ki, pénteken Budapesten tüntetést is tartottak a migrációs paktum ellen. Magyar Péter ugyanakkor azt hangsúlyozta, a kormány álláspontja egyértelmű, Magyarországon nem engednek teret az illegális bevándorlásnak. Nem törli el teljesen a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, de új formában dolgozná át azt. A kormány közlése szerint szükség van a tanárok munkájának értékelésére, de a jelenlegi rendszer túl sok adminisztrációt jelent, nem ad valós képet a pedagógusok teljesítményéről, és nem segíti megfelelően a szakmai fejlődésüket. A cél egy hatékonyabb, szakmailag megalapozottabb rendszer bevezetése, amely nem terheli feleslegesen a tanárokat. A mostani szabályok szerint az igazgatóknak évente értékelniük kell a pedagógusokat, az eredmény pedig az illetményeket is befolyásolhatja. A rendszer sok kritikát kapott, mert több tanár szerint feszültséget okozott a tantestületen belül, és előfordult, hogy kevés ponttal maradtak le a magasabb besorolásról, valamint az ahhoz kapcsolódó plusz juttatásról. Június 20-án indul a MÁV csoport nyári főszezoni balatoni menetrendje, amely hamarosan az elektronikus rendszerekben is elérhető lesz. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a vasúttársaság idén is kiemelten készül a balatoni utazási szezonra, hiszen évente mintegy 3 millió utazást tesznek vonattal a Tó-térségbe. A MÁV az elmúlt hónapokban a pálya állapot javításán és a lassú jelek számának csökkentésén dolgozott, hogy gyorsabb és kiszámíthatóbb legyen a közlekedés. Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a járművek klímaberendezései megfelelően működjenek a nyári hőségben. A Balatonra közlekedő motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között akár óránként 160 km-es sebességgel is haladhatnak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Térségünkben most a pázsit fűfélék időszaka következik, a következő napokban ismét felerősödik a pollen terhelés. Viszont nem várható fronthatás, de fokozódik a meleg, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfejes migrén, tompaság, fáradékonyság előfordulhat. A maximumok a folytatásban 28-33 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítás.

0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: My name is Benson Boone.
3: Mr.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.